0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Egyszer segélycsomagot osztott ki a szeretett szolgálat. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésen dolgozóknak. Kedden túlnyomóan derült lesz az idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTV-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített baptista mentő egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utó szezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatójában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszálló pályán túlfutott Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilóta fülkét. A baleset után a gép kigyulladt, és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységgel vonult ki megkezdeni az oltást. Kedden túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, mi vagyunk!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév, ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmnek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Megtettem.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév, ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Hogy találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Egy, két, és...

körbe jártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol, la la la. Ne legyen több illúziód, a kutyám nem

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció, Illés.
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega.
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév, ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 8-a KED van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 6 óra után 20,7 fok van. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
7: Jó szórakozást.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
3: Szeptember 8-án köszöntjük Adrián, valamint Mária nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Adrián új latin, latin-francia eredetű név, a latin Adrián a franciás alakja, a név jelentése pedig hadriai, Hadria városából való nő. Az Adrián név okos, jó üzleti érzékkel rendelkező felelősségteljes, az élet szépségeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Betézése Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada és Adica, jeles viselői Barsi Adrián, Barta Adrián, Lévai Adrián, Pintér Adrián modellek, valamint Szekeres Adrián és Zsédényi Adrián énekesnők. És ön, kedves Adrián! Ugyanezen a napon köszöntjük Mária nevű kedves hallgatóinkat. A héber görög-latin eredetű név csepp a tengerben, vagy keserűség, netán úrnő jelentéssel bír. Ezen név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Becézése Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Riácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja, valamint Mara. Jeles viselői Borbás Mária, műsorvezető, Gornagy Mária, Jászai Mari, Súlyok Mária, Szemes Mari és Törőcsik Mari színésznők, Németh Marika színésznő, valamint primadonna, Szepes Mária író, valamint ön, kedves Mária. Ugyanezen a napon köszöntjük Adorján, Adria, Adrianna, Adriel, Adrián, Adriána, Alán, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Nestor, Nero, Serafina, valamint Sergius nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1157-tel kezdünk, szeptember 8-án született oroszlán szívű Richard angol király. Ugorjunk a 16. századra, 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmátész Szlavonban, akinek hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradjunk még a 16. században, 1572. szeptember 8-án Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, aki második Rudolf néven német-római császár és cseh király volt. A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Ugorjunk a 19. századra, 1846. szeptember 8-án megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 4 évet lépünk előre, 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ugorjunk a 20. század közepére, 1948. szeptember 8-án Budapesten született Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész. Pontosan 3 évet lépünk előre, 1951. szeptember 8-án született Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóba. Folytassuk 1965-tel, szeptember 8-án Freiburgban meghalt Hermann Staudinger, Nobel-díjas német kémikus. És megint csak ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1965. szeptember 8-án az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját ünnepeljük. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhat.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Krónikák második könyve, hatodik részéből.
2: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. szeptember 8-a, KEDD. Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe. Íme a Szűz gyermeket fogan és fiút szül. Evangélium Szent Máté könyvéből első fejezet 18-tól a 23. versig. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Emélkedés. Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások, sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel. De Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy élet eseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már réges-régen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen, így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz. Mennyei Atyám, hálát adok neked Szűz Mária életéért, akit az üdvösség hajnal csillagává tettél. Köszönöm, hogy általa elküldted a világnak a megváltót, Jézust. Add, hogy én is el tudjam fogadni hittel az életemben felmerülő titkokat, és bízni tudjak akkor is, amikor nem látok tisztán, nem értek mindent. Segíts, hogy Mária és József példájára én is engedelmesen fogadjam akaratodat, és kész legyek elindulni, és veled együtt haladni az üdvösség útján. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1883-ban Indonéziában a Krakatoa vulkán kitörése után a helyi lakosok a por miatt a naplementét zöld színűnek, míg a holdat kéknek látták. A hold a kitörés után még két éven át megőrizte kék színét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbirád!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek, szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom, 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sósvízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá, körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba. Óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tároláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Mária és Adrián nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 20,7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon írástudatlanság elleni küzdelem világnapja, fizikoterápiás világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1235-ben Jolán hercegnőnek, II. Endre leányának menyegzője Barcelonában Jakab királlyal. Bertalan pécsi püspök e házasság ügyében, mint a magyar király követe, négyszer járt Spanyolországban, és hogy az úti költséget megszerezhesse, egyházának 17 helységét kényszerült elzálogosítani. A király a püspök kárai pótlásául 3 községet adományozott neki. 1853-ban, több éves keresés után Orsova mellett megtalálják a Szent Koronát, amelyet a menekülő forradalmi miniszterelnök Szemere Bertalan ásott el a világosi fegyverletételt követő napokban. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után folytatjuk.
2: Hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tegyük fel a fülhallgatót, és indítsuk el a mai nap hátralévő részét, hiszen 9 órakor Ruzsa Viktor esélyegyenlőségi magazinja várja a hallgatókat. 10 órakor a világjáró műsorban Magyarosi Marianna utazási műsora kalauzol el minket, majd 12 órakor a déli hírösszefoglalóval frissítjük a nap híreit. 13 órakor az délután adásában interjúk, riportok és tudósítások hangzanak el kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor a Life is Life életmód magazin segít eligazodni a mindennapokban, 17 órakor pedig a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 17 órakor, a Live World adása után, 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei következnek, majd 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hangzanak el. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei várják a zenekedvelőket. 17 órakor a Live World adása után, 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei következnek. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 17 órakor

0: jelentkeznek. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 17 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei várják a hallgatókat. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hangzanak el. 17 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei következnek. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 17 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei várják a hallgatókat. 17 órakor a Live World műsorában a legnagyobb külf. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hét eleje vegyes képet mutatott, ahol a tőzsdei és devizapiaci mozgások mellett társadalmi és szabályozási kérdések is előtérbe kerültek. A budapesti értéktőzsde nem indult jól a héten, a Bux Index 205 pontos, azaz 0,14%-os csökkenést könyvelhetett el, 147,542,85 pontos záróárral, miközben egy-egy fontos magyar részvény is jelentősen veszített értékéből. Ezzel párhuzamosan a forint is gyengült, a főbb devizákkal szemben az euró árfolyama 363,83 forintra emelkedett, a dollár és a svájci frank értéke pedig szinten drágult. Mindeközben az energetikai szektorban komoly változásokra utaltak a szakértők. Holoda Attila, az energetikai szakember hangsúlyozta, hogy a befagyasztott lakossági energiaárak hosszú távú fenntartása már nem tartható fenn, ezért a rezsicsökkentés rendszerében nagy átalakulás várható

0: amely a fogyasztói gondolkodásmód megváltoztatását is igényli. A társadalmi hangulatra vetítve pedig egy mély szakadék rajzolódik ki a korosztályok között, míg a fiatalok optimisták, az idősek bizonytalanok, és a két csoport közötti különbség eléri a 30 pontot, ami arra utal, hogy az idősebb generáció már a hónap végén is komoly nehézségekkel küzdhet. Végül fény derült az MNB Varga Mihály vezetésével kapcsolatos, eddig féltve őrzött adatokra is, amelyek megismerését komoly jogi vita előzte meg, és amelyek alapján kiderült, hogy az intézmény ekkor iszonyatos milliárdokat szórhatott el. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Hogy találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező számos nívódíj tulajdonos. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastag a fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 8-a, kedd. A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályán ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig.
5: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót!
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Mária és Adrien nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg a fővárosban 20,8 fok van. A mai napon írástudatlanság elleni küzdelem világnapja, fizikoterápiás világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő, névnapköszöntő.
5: Szeptember 8-án köszöntjük Adrián, valamint Mária nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Adrián új latin, latin-francia eredetű név, a latin Adrián a franciás alakja, a név jelentése pedig hadriai, Hadria városából való nő. Az Adrián név okos, jó üzleti érzékkel rendelkező felelősségteljes, az élet szépségeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Betézése Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada és Adica, jeles viselői Barsi Adrián, Barta Adrián, Lévai Adrián, Pintér Adrián modellek, valamint Szekeres Adrián és Zsédényi Adrián énekesnők. És ön, kedves Adrián! Ugyanezen a napon köszöntjük Mária nevű kedves hallgatóinkat, a héber görög-latin eredetű név, csepp a tengerben, vagy keserűség, netán úrnő jelentéssel bír, ezen név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Becézése Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Riácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja, valamint Mara. Jeles viselői Borbás Mária, műsorvezető, Gornagy Mária, Jászai Mari, Súlyok Mária, Szemes Mari és Törőcsik Mari színésznők, Német Marika színésznő, valamint primadonna, Szepes Mária, író, valamint ön, kedves Mária. Ugyanezen a napon köszöntjük Adorján, Adria, Adrianna, Adriel, Adrián, Adriána, Alán, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Nestor, Nero, Serafina, valamint Sergius nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1157-tel kezdünk, szeptember 8-án született oroszlán szívű Richard angol király. Ugorjunk a 16. századra, 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmátész Slavonban, akinek hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradjunk még a 16. században, 1572. szeptember 8-án Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, aki második Rudolf néven német-római császár és cseh király volt. A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Ugorjunk a 19. századra, 1846. szeptember 8-án megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 4 évet lépünk előre, 1850. szeptember 8-án született Réma Szombaton Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ugorjunk a 20. század közepére, 1948. szeptember 8-án Budapesten született Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész. Pontosan 3 évet lépünk előre, 1951. szeptember 8-án született Ránki Dezső, Kossuth-díjas zongora művész, kiváló művész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóba. Folytassuk 1965-tel, szeptember 8-án Freiburgban meghalt Hermann Staudinger, Nobel-díjas német kémikus. És megint csak ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1965. szeptember 8-án az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját ünnepeljük. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. szeptember 8-a, KEDD. Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe. Íme a szűz gyermeket fogan, és fiút szül. Evangélium Szent Máté könyvéből, első fejezet 18-tól a 23. versig. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Emlékedés. Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások, sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel. De Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy élet eseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már réges-régen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen, így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz. Mennyei Atyám! Hálát adok neked Szűz Mária életéért, akit az üdvösség hajnal csillagává tettél. Köszönöm, hogy általa elküldted a világnak a megváltót, Jézust. Add, hogy én is el tudjam fogadni hittel az életemben felmerülő titkokat, és bízni tudjak akkor is, amikor nem látok tisztán, nem értek mindent. Segíts, hogy Mária és József példájára én is engedelmesen fogadjam akaratodat, és kész legyek elindulni, és veled együtt haladni az üdvösség útján. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 1883-ban Indonéziában a Krakatoa vulkán kitörése után a helyi lakosok a por miatt a naplementét zöld színűnek, míg a holdat kéknek látták? A hold a kitörés után még 2 éven át megőrizte kék színét.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Milyen
4: Hobby Rádió.
3: Fogyalakulni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1235-ben Jolán hercegnőnek, második Endre leányának, menyegzője Barcelonában Jakab királlyal. Bertalan pécsi püspök e házasság ügyében, mint a magyar király követe, négyszer járt Spanyolországban, és hogy az úti költséget megszerezhesse, egyházának 17 helységét kényszerült elzálogosítani. A király a püspök kárai pótlásául 3 községet adományozott neki. 1853-ban, több éves keresés után, Orsova mellett megtalálják a Szent Koronát, amelyet a menekülő forradalmi miniszterelnök Szemere Bertalan ásott el a világosi fegyverletételt követő napokban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is a közösségépítés és az emberi erőszakosság történetei állnak a figyelem középpontjában. Portálunkon olvasható, hogy Nguyen Van Luc látássérült férfi rendíthetetlen szellemével és odaadásával kivívta a közönség csodálatát, miután a The God of Fortune Knocks on the Door című darabban megmutatta, hogyan támogatja idős, betegeskedő édesapját a masszázs szakmája révén. A megpróbáltatásokkal szembeni kitartása mellett a társadalmi felelősségvállalás is fontos szerepet kap, hiszen az Éfoész és a Fővárosi Állat és Növénykert együttműködésében 2026-ban ismét megrendezik a hagyományos 34. Sérült Gyermekek Napját. Ez a több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény továbbra is kulcsfontosságú találkozóhelyet biztosít a fogyatékossággal élő gyermekek, családjaik és a szakemberek számára. A közösségi élmények sorát a Vakbarát Alapítvány őszi programja folytatja, amely szeptember 26-án élő zenével, bográcsozással és szabadtéri játékokkal várja az érdeklődőket a budapesti Városligetben található Vakok kertjében. Kiemelték, hogy a közös ebédhez előzetes regisztráció szükséges, így érdemes időben intézni a részvételi szándékot. Zugló önkormányzata szintén a támogatásra helyezi a hangsúlyt, külön juttatással segítve azokat a családokat, amelyekben SNI-s gyermek él. A kulturális programok közül pedig a Bácsvakok szervezésében szeptember 28-án kerül sor a Félrelépni Szabad című magyar vígjáték vetítésére az Otthon moziban, ahol a korlátozott számú belépőjegyekért szeptember 24-ig lehet jelentkezni. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm Önöket a rádióadásunkban, és szeretném felhívni a figyelmüket a mai nap hátralévő részének izgalmas programjára. Délelőtt 9 órától Ruzsa Viktor vezetésével hallhatják az Esélyegyenlőségi magazint, amelyet 10 órakor Magyarosi Marianna utazási műsora a Világjáró követ. Délben a déli hírösszefoglalóval tartunk szorosan a nap eseményeinél, hogy ezt követően 13-tól a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások keretében betekintést nyerhessenek a kulturális, szociális és közéleti események világába. 2 órától a Life is Life életmód magazin várja a hallgatókat, majd 5 órától a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hallhatók. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutáni információs blokkot, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. Este 7 órakor vers, esti mese kabaré és a nap érdekessége című adásunkban riport, interjú vagy tudósítás formájában ismerkedhetnek meg a nap legérdekesebb történéseivel. 9 órától Ruzsa Viktorral készült Esélyegyenlőségi magazin műsort, az Egyenlő esélyt hallhatják, amelyet 10 órától újra Magyarosi Marianna utazási műsora a Világjáró követ. A napot pedig 13 órától Reményik László interjú műsora az Ezer arc, ezer talentum zárja. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult lesz az ég. Most 20 fokot mérünk. Egész nap 20 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A hőérzet 30 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 40%, így szárazabbnak tűnhet a levegő. Egész napos napsütés várható. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 179 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 13 km per óra lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 27 km per órát. Holnap, 9-e enyhe esőre számíthatunk. A hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 2 mm csapadékkal. A csapadék esélye 22%. 185 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 23 km per órás sebességgel. A legerősebb széllökések elérhetik a 73 km per órát. Holnap után csütörtökön gyenge szitálás várható. 17 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Inkább napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani. 311 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 25 km per óra lehet. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 53 km per órás sebességgel. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 9 órától hallhatják az Esélyegyenlőségi magazin című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
5: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
8: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Létszámcsökkentésre készülhet a Vizer. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói abban a büntetőeljárásban, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos. A gyanúsítottak több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre, ám a pénzzel 2026 áprilisában úgy számoltak el, hogy a film valójában el sem készült. A hiányt valótlan tartalmú fiktív számlák beszerzésével próbálták leplezni, amelyből több is a pályázó saját cégétől származott. A hatóság költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folytat eljárást az ügyben. Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában. Elmondása szerint a május 20-án újraindított szakértői egyeztetések hatására az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Az első konkrét eredményként az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től változatlanul fenntartják és államilag finanszírozzák a kislétszámú oktatást. Intézményeket. Magyar kezdeményezésre ráadásul az Európai Unió is előírta, hogy Ukrajna kisebbségi cselekvési tervének illeszkednie kell a kétoldalú tárgyalások eredményeihez, így már a megállapodások gyakorlati végrehajtásán dolgoznak. A Vizer csoportos létszámleépítésre készül Romániában, amelynek keretében október és november folyamán 172 munkavállalójától, pilótáktól és légiutas kísérőktől válhat meg Bukarestben, Krajovában, Kolozsváron és Jászvásáron. A belső értesítések szerint a leépítés a légitársaság mintegy 1900 fős romániai állományának közel 10%-át érinti, a legérzékenyebben pedig a krajovai bázist érinti. A kirúgások során a dolgozók legutóbbi teljesítményértékelés egyenlőség esetén pedig a cégnél eltöltött szolgálati idejét veszik figyelembe, míg a szakszervezet szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervekre. Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a vesztegetés miatti feljelentést, amelyet Tényi István tett Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új a kínai BYD autógyártónál betöltött pozíciójával kapcsolatban, írta meg az Index. Az ügy még július közepén indult a fővárosi nyomozóügyészségen, ahonnan hatáskör hiányában került át a fővárosi rendőrséghez. A BRFK határozata szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a nyomozás elrendelését. Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét eleji felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 8-a, kedd. A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárás csak el készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Vendégünk a Braul Wallenberg Egyesület.
3: Braul Wallenberg Emberség Háza Egyesület.
2: Miért volt szüksége arra, hogy Braul Wallenbergről még egy egyesületet elnevezzenek?
3: Az, amit Sipos András és én terveztünk és szerettünk volna, az nem egészen fért bele abba a program struktúrába, amit a Braul Wallenberg Egyesület csinál most már 30 vagy több éve. Amit csinálnak, az nagyon jó, de kicsit másfajta stílus, és másképp dolgoznak, mint mi szerettünk volna, és sajnos nem tudtunk megegyezni abban, hogy ez egy külön projekt legyen, és hogy mi külön tudjunk ebben dolgozni, és elkövetkezett egy olyan pont, amikor úgy gondolta a Sipos András és én, hogy akkor most elindítunk egy új egyesületet avval, amit mi szeretnénk csinálni.
2: Fontos volt az, hogy Braul Wallenbergről nevezzék el ezt az egyesületet is?
3: Igen, nagyon fontos volt, mert embermentő tökről, civil kurázsiról, emberségről szól, és Braul Wallenberg és az embermentők cipőjébe szeretnénk tovább járni, őket követni, és az ő üzenetüket a mai világba valami formában úgy megfogalmazni, hogy az a mai fiataloknak és idősebbeknek is általában mindenkihez szóljon. Én egy kicsit olyan népnevelésnek is tartom ezt az egyesületi munkát, mert az az a cél, hogy aki velünk dolgozik, vagy aki részt vesz a programjainkon, az vigyen magával haza is valami olyasmit, ami a Braul Wallenberg eszmeisége sugall.
2: Horváth Judittal beszélgetünk egyébként, az egyesület elnökeként vagy jelen, de hoztál magaddal vendégeket. Mutassuk be őket is.
4: Lányi Pál vagyok, 2 éve tagja vagyok az egyesületnek. Szándékaim és a habitusom szerint csatlakoztam, és Juditnak a kérésére tulajdonképpen. Nagyon sok mindenben értek egyet ezekkel a gondolatokkal, és próbálok olyan területen, ami tulajdonképpen zsidóságkutatás, ezzel valamennyire csatlakozni.
2: Civil foglalkozásod egyébként mi, hogyha szabad megkérdeznem?
4: Mérnök vagyok és gazdasági mérnök, ilyen formán egész életemben 2 munkahelyen dolgoztam iparban, egyebekben pedig gazdaságfejlesztési kutatásban, szolgáltatás, minőség, innováció, kutatás, vállalkozás, fejlesztés, ilyesmi.
2: Azért ettől egy kicsit messze áll ez a civil segítés.
4: Valóban, de olyan felmenőkkel rendelkezem, szegedi családok, akik mindig foglalkozásuk mellett jótékonykodással foglalkoztak. A szegedi zsidó hitközségnek a keretében annak különböző vezetői voltak, és ezzel gondolom, hogy valahogyan méltó szeretnék lenni az emlékükhöz.
5: Mezőny György vagyok, az egyesületben három évre léptem be, szinte Judit noszogatására.
3: Én vagyok a kerítő.
5: Megtiszteltek azzal, hogy az egyesület elnökségére is beválasztottak. Az egyesületnek pillanatnyilag 6 elnökségi tagja van, illetve hát ebből a 6-ból ugye van a Sipos András, aki az elnök, és Judit az elnök helyettes. Rengeteg projektet visz az egyesület. Erről gondolom, hogy fogunk még beszélni.
2: Arról is,

0: egyes feltételezések szerint én is, bár én közel 20 évvel korábban születtem, mint ahogy az iskola. Az iskolában mindig is megpróbáltuk segíteni a handicapet, a hátrányos helyzetűeket, azokat, akiknek talán kevesebb esélyt adott a sors. Én magam mindig is érzékeny voltam különböző szociális témákra, és hát mivel rendkívül közel áll hozzám, még családilag is a holokauszt, amikor felmerült első körben, hogy kapcsolódhatnék az egyesület munkásságához, akkor még nem volt szó tagságról semmiről, csak a kocka projektről, amiről pedig hosszasan lehetne beszélni.
1: Valószínűleg fogunk is.
0: Akkor gondolkodás nélkül mondtam igent, és az a szerencseért, hogy a kollégáim, illetve a iskola igazgatósága is abszolút mellénk állt ebben az ügyben.
1: Judit, említetted, hogy kerítőnőként is közreműködsz az egyesületben. Hogyan sikerül keríteni embereket? Ugye ez elég nehéz ma a civil szférában.
2: Nagyon konkrétan, hogyha ezt a két fiatal embert, aki itt van velem, hogy őket hogy kerítettem, hogyha Palkóval kezdjük, volt valaki, aki ismerte a Palkót, meg ismert engem, és kiderült, hogy szegedi kapcsolódásaink vannak, és az illető felkiáltott, és azt mondta, hogy nektek találkoznotok kell, meg kell ismernetek egymást. Úgyhogy ez így kezdődött, hogy mind a kettőnknek, és aztán szépen lassan kiderült, hogy mi az, amiket ő csinál, Palkó csinál, mi az, amiket én csinálok. Ami a Gyurit illeti, az egy kicsit hosszabb történet, mert hogy jártam a papájával akkor, amikor 15 éves voltam, aztán az összes többi dolgot nem fogom elmondani, mert az 58, 59, 60, 61 valamikor akkor volt, és annyiból csak azt tudom mondani, hogy a papájánál tanultam matematikát az érettségire, és amikor a munkából hazajött a jó, odavágdastam a matematika könyvet a falhoz, és akkor a papája, akit Lacinak hívtak, szépen fölvette a könyvet, odajött, leült mellém, és megpróbálta elmagyarázni a dolgokat. Körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt papa unokatestvére már nagyon régen úgy gondolta, hogy nekem találkoznom kell a Laci fiával, és ez volt a Gyuri, és ez ténylegesen egy pillanat alatt úgy volt, hogy mi ismerjük egymást 50 ezer éve. Gyuri nálam volt, beszélgettünk, és akkor mondtam ezt a kocka projektet, amiről majd ő fog mesélni többet, fölkiáltott a Gyuri, hát ez nekünk kell. Én félénken megkérdeztem, és mit gondolsz, hogy az igazgatód mit fog szólni ehhez a projekthez? Ó, nem lesz semmi probléma, mondta Gyuri, és tényleg nem is volt semmi probléma. Úgyhogy így kerítettem ezt a két férfiút.
1: Már kétszer is megemlítettük ezt a kocka projektet, akkor beszéljünk most róla egy kicsit.
0: 15 éve lehet, hogy régebben Svédországban az ottani Raoul Wallenberg Akadémia szervezet elindította ezt a Jobb projekt nevű programot a svéd iskolások számára. A programnak az a célja, hogy megismertesse ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatát a fiatalokkal. Az a feltételezés, hogy ha ismerik a jogaikat, akkor talán nehezebben tudnak visszaélni mások az ő lehetőségeikkel.
1: Nem biztos, hogy különböző jogszabályok.
0: Hát itt nem az adott országnak a jogszabályairól szól még egyszer, hanem az ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatáról. Ennek 30 cikkeje van. Svédországban az a hagyomány alakult ki, hogy 30 iskola részére delegálják ezt a 30 cikkeit, és minden iskolának egy kiállítást kell létrehoznia. A kiállítást eredetileg egy konténerbe kellett létrehozni, ezt nevezték kockának. Nagyjából 10 évvel ezelőtt elkezdett külföldre is terjeszkedni ez a program, amelyik országban a nagykövetség megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ott tudott ez elindulni, tudomásom szerint ma működik ez New Yorkban, Párizsban, Belgrádban, Prágában, sok helyszínen. Örömmel tudatom, hogy Magyarországon most már vidékre is eljut, mert eddig csak budapesti iskolák vettek rajta részt, de most jövőre már hajolt, majd szegedi iskola is részt fog venni benne. A Neumann Technikum tavaly másodszor vett részt a projektben. Mind a két alkalommal az én akkori osztályom, illetve az előző alkalommal egy társosztállyal együtt készítettük el a magunk kiállítását. Külföldön, így Magyarországon is nem mondják meg nekünk, hogy melyik joggal foglalkozunk, melyik cikkelyel, hanem itt legalábbis én azt csináltam, hogy a aktuális osztályaimmal osztályfőnök órán végig elemeztem,

0: elkezdtük a 30 cikkeit, aztán a diákok kiválasztották azt, ami hozzájuk közel áll, és ebben a témában alkottak valami maradandót. Az első alkalommal 2017-18-as osztályon emlékem szerint a 7-es cikkeit, a törvény előtt mindenki egyenlő cikkeit választotta ki és dolgozta fel. Az akkor olyan sikeres volt, hogy a svéd követség a kockát kiszállítatta hajógyári szigetre a Sziget Fesztivál alatt, aminek a diákjaim nagyon örültek, mert ügyeletet kellett tartani.
1: Ez egy viszonylag kis kocka, ugye? Tehát nem egy ilyen nagy konténerház,
0: hanem... 2 méteres konténer. Mm-hmm.
1: És akkor ebbe kell úgymond beleférnie ennek a, mondhatjuk ezt kiállításnak?
0: Ez egy kiállítás. Abban az évben, amikor mi voltunk, akkor rajtunk kívül még a Szerb Antal Gimnázium alkotott. Korábban részt vett ebben a József Attila Gimnázium, ha jól emlékszem, a Kölcsei Gimnázium, Adetúr Gimnázium.
2: Székesfehérváron
0: volt. Fehérváron is volt, akkor is, hogy a többnyel mindenki egyenlő, nevű jog, az úgy volt megvalósítva, mondom, 17-18-as tanévben, hogy felosztottuk két részre a kockát, fizikailag húztunk egy csíkot a közepén. Az egyik osztály teljes világtérképen keresztül demonstrálta, hogy ilyen kis bejelölt kis gombos tükkel, hogy hol voltak események, amikről ők beszélni akarnak, és mellé ki voltak tűzve a cikkek. Az én osztályom Magyarországra fókuszált, ők már beleraktak elektronikát, tehát kis ledekkel lehetett jelezni, tehát gombnyomásra kis ledek felvillantak, és akkor körülötte voltak kirakva a cikkek, és amelyik cikknél megnyomtad a gombot, az felvillant a térképen, hogy erről beszélünk, illetve akkor ők készítettek hozzá egy olyan applikációt is, ami felolvasta a cikket, hogy a látássérültek is követni tudják. Azóta annyi változás történt, hogy ugye ez egy kültéri, nagyon masszív kocka volt. Tavaly a svéd követség pilot jelleggel beltéri könnyű szerkezetes kockát bocsájtotta a rendelkezésünkre. A mostani osztályom, akik jövőre érettségiznek, vett részt ebben a projektben. Most a 2-es cikkeit, a diszkrimináció tiltása cikkeit választották ki. Érdekes módon, anélkül, hogy tudták volna, hogy az elődjéik mit csináltak, ők is térkép alapon dolgoztak. Elképesztő mennyiségű informatika technológiát rejtettek el a kockába, más nem mondjak, 120 méter kábel, internet kapcsolat, ha jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 számítógép vezérelt a mögöttes tudást. Itt most már konkrétan az történt, hogy egy androidos tableten választott ki a térképen, hogy melyik ország érdekel, megjelennek róla a cikkek, és a térképen persze felvillan ugyanúgy a LED, de emellett például mesterséges intelligencia vezérelt napi szintű híranyag letöltés volt benne, szófelhő, tehát hogy a látogatók által begépelt szalagból készítette egy gyönyörű térképet, népek fala különböző kiállítási tárgyakkal, Matrjuska baba, Buddha szobor, arab világot, ha jól emlékszem, egy teve képviselte. Tehát egy rendkívül gazdag kiállítást hoztak létre, de továbbra is csak 2x2 négyzetméteres a kiállítás. Ugye technikailag belül van ugye 3 oldal, és kívül is van 3 oldal, amiből persze nem mindegyik van kihasználva, hiszen fal mellett áll. Az idei kiállítás, vagy hát kockánkat, azt olyan jól sikerült, hogy a Neumann Társaság képes Gábor megtekintette, és első felindulásában meghívta, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeumba állítsuk ki. Ez elég hosszas tárgyalás követte, aminek az lett az eredménye, hogy idén május 24-én, ha jól emlékszem, ugye szétszedtük, újraépítettük Szegeden, és most már állandó kiállítási tárgy lett a Szent Györgyi Agóra nevű rendezvényközpontban. Az emeletén van az informatika történeti kiállítás, és úgy döntött az Agóra vezetősége, hogy ne kelljen belépőt fizetni azért, hogy ezt megtekinthesse valaki, ezért ez aztán a földszinti közösségi térben található ez a kis kocka kiállítás.
1: Ezeket a kockákat megvalósító diákok, közösségek tanulnak egymástól egyébként, vagy saját útfőből állítanak össze egy ilyen kiállítást a saját közösségükben?
0: Az enyémek nem mentek utána, hogy a korábbiak mit csináltak, egészen addig, amíg közöltem velük, hogy én elvárom, hogy nem csak a saját kockájukat készítsék, hanem készítsenek egy kocka történeti weblapot, úgyhogy végül is készült egy ilyen összefoglaló is, ami az eddigi kockákat bemutatja, vagy magyarországi kockákat.
2: A szó kiállítás az egy kicsit félreérthető, mert azt hiszem a legtöbben arra gondolnak, hogy szép képek vannak fönn a falon, de aztán a Gyuri elmondta, hogy annyi fajta féleképpen van feldolgozva ez, és ők ilyen nagyon előre haladott AI és más technikai dolgokkal dolgoztak. De rajzok is lehetnek, filmek is lehetnek, szóval teljesen szabadon választható a médium, hogy hogy dolgozzák föl azt a témát, azt a pontot az osztályban vagy az iskolában, amit választanak a gyerekek.
0: Részt vettem egy stockholmi, nem is tudom, hogy pontosan mi van
2: erre. A Svenska Institutet volt a meghívó.
0: Minden év augusztusában van egy ilyen nagy rendezvény Stockholm főterén, ahova az összes iskola által létrehozott kockát, svéd iskola által létrehozott kockát kiállítják, koncertek, előadások, népünnepi, kicsit úgy kell elkezdeni Magyarország mondjuk a majálist. Tényleg nagyon jó a hangulat, és hát egybe lehet látni, hogy a svéd iskolások abban az évben miket alkottak. Én ott láttam olyan kockát, ami például szabadságról szólt, és a kocka beárata egy az egybe be volt rácsozva, tehát nem lehetett bemenni a kockába, csak be lehetett nézni, és ott bent ült valaki, egy kirakati bábú, és ez volt az ő prezentációjuk, hogy hát a szabadság az mennyire egyszerűen is meg lehet fogalmazni valamit. De láttunk olyat, ahol általános iskolás gyerekek tényleg ilyen kis gyerekrajzokkal teleplakátolták az egészet, tehát nem kell feltétlenül technikát meg elektronikát beletenni egy ilyen kockába. Valamiért a normanosok, anélkül, hogy forszíroz ezt, vagy legalábbis az én diákjaim azoknak erre jár az eszük.
3: Stockholm miatt eszembe jutott egy érdekes olyan dolog, a lányom középiskolai korszakából a közgazdasági politechnikumba járt, és benne voltak egy Young Enterprises nevű versengésben, amelyben ország elsők lettek, egy évig tartó vállalkozás fejlesztő és vállalkozás megvalósító projektjükkel, és a jutalomútjuk az volt, hogy Stockholmba hívták meg őket 1994 nyarán, és valami hasonló élményekről számolt be, hogy ott prezentálták kellett a projektjüket, és egyáltalán a vállalkozáshoz kapcsolódásukat és mindenféle tudásukat elő kellett ott egy fél órában adni. Ez egy 4 tagú kis csapat volt, és fantasztikusan jól szerepeltek, utána még egy jutalomutat kaptak. Nekem egy ilyen privát kapcsolódásom van.
1: Többször is szóba került Svédország. Én tudom, de miért pont Svédország?
2: Többfajta válaszom van erre. Mondjuk az első válasz az, hogy ha Raoul Wallenbergnek hívnak egy esületet, akkor az természetes, hogy a Svédországhoz kapcsolódik. A másik az, hogy 1970...
1: Hogy a svéd nemzetiségű.
2: Igen.
1: Csak a hallgatók számára mondjuk el, ugye, aki nem biztos, hogy ennyire tájékozottak.
2: A ténylegesen pár szóban, a Raoul Wallenberg család, ez egy iszonyatosan nagy, gazdag bankcsalád. Na most mindenki azt hiszi, hogy a szerencsétlen Raoul Wallenberg is ugyanebből a részéből származik, mint ez a hatalmas bankcsalád, de nem. Még az is volt, sajnos, hogy mielőtt ő megszületett, az édesapja hasnyálmirigy rákba azt hiszem meghalt, úgyhogy a mama nevelte egy darabig, és aztán lett egy mostohapja, von Dardel, akitől aztán lett egy nővér is. Ami az én számomra nagyon érdekes és fontos, hogy a nagypapa, a Raoul Wallenberg nagypapája, aki nem is élt Svédországba, ő volt az, aki irányította a Raoul Wallenbergnek az útját. Na most ez is egy olyan nagypapa volt, akit nem vettek be a bankcsoportba, hanem ő ilyen külkereskedelmi vagy külügyi vonalon volt Törökországba és aztán Japánba, és onnan instruálta a mamát és a Raoul Wallenberget, hogy tulajdonképpen hogy is kellene a fejlődésének lennie. Erről van egyébként egy könyv, svédül, ez magyarul még nincs ez a könyv, a levelezésük, a Raoul Wallenberg és a Gustav, a nagypapa levelezése. Két dolgot emelnék ki ebből, azt hiszem, hogy ez meghatározó volt a Ralph Wallenberg számára. Az egyik az, hogy egy abszolút nemzetközi tanulást és képzést és tapasztalatokat akart a nagypapa, hogy legyen. Ami én úgy gondolom, hogy ez nem volt ugyanaz, mint egy ilyen társadalmi közegben lévő, élő valakinek az élete Svédországban. Ő Ann Arborba tanult az egyetemen, ott kalandjai voltak, kirabolták, nem ölték meg, természetesen kibeszélte magát, Haifába volt, egy bankba, és egész egyszerűen utazott, Franciaországba is volt, Jamborin. Tulajdonképpen a nagypapa azt akarta, hogy egy olyan ember legyen, aki egy világban él, nem Svédországban él, hanem a világban él. A másik pedig az, hogy azt hiszem, az az érzésem van, hogy éppen azáltal, hogy ő ilyen nagyon széleskörű tapasztalatai voltak, jó is, meg rossz is, és nagyon figyelte a világot. Nagyon sok minden volt olyan az érzékenységével, avval, hogy nem volt apja, avval, hogy ilyen nemzetközi életet élt, hogy ő látott sok mindent, amit mások nem vettek észre, vagy nem láttak. És azt hiszem, hogy ez predesztinálta őt arra, hogy amikor megkérdezték, hogy vállalja, hogy jöjjön Magyarországra, és megpróbáljon még valamennyi zsidót megmenteni Budapesten, egy pillanat alatt azt mondta, hogy igen. Amit mondjuk egy aranyfiú egy ilyen nagyon magas körű szituációban, Svédországban nem biztos, hogy vállalta volna. De ő vállalta, ő vállalta. Építész volt.
3: Nem foglalkozott tervezéssel. Inkább külkereskedésbe kezd. Igen. Praxist abba szerzett, és a nagy kapcsolati rendszert, valamint több nyelven beszélt.
2: Igen, oroszul is, de ezt még az iskolába tanulta. Volt egy úgynevezett, ami akkor volt modern gimnázium, mint más volt a pedagógiai kiindulópontja, mint a legtöbb gimnáziumnak, és odaíratták be, és többek között ott tanult oroszul.
3: Aztán használt lett.
2: 32 éves volt, amikor eltűnt. És még az átkosba azt írták róla nagybetűkkel, hogy a nácik ölték meg, ami természetesen egy nagy hazugság volt. Eltűnt 45. január 17-én, és azóta is csak gondoljuk, hogy mit tudunk róla, hogy 47. júliusában megölték. De nem biztos, mert voltak olyanok, akik találkoztak egy svéddel Szibíriába, még sokkal ezután az időpont után is. Úgyhogy a mai napig nem tudjuk, hogy az, hogy meghalt, az biztos, hogy meghalt, csak hogy milyen körülmények között, hogy kivégezték-e, vagy Szibíriába, vagy Lubjánkába, erről még mai nap napig sem tudunk semmit. A család nagyon-nagyon-nagyon sok évtizede próbálja megtudni. Amikor volt a glasnost, akkor volt egy kis lehetőség, hogy valamit többet tudtak meg. Ez a lehetőség eléggé bezárult az utóbbi időben, és azt is lehet mondani, hogy akkor, amikor még lehetett volna valamit csinálni magyarul, őt kicserélni szovjet foglyokra, akkor a svéd állam abszolút nem csinálta azt, ami egy államnak a kötelessége az, hogy valamilyen formában visszakapja az állampolgárát.
1: Miért van Magyarország?
2: Csak Magyarországra jött, mert ez volt a küldetése. Ez volt az, amit megkérdeztek tőle, gondolom 44 tavaszán, hogy volna-e lehetősége arra, hogy lemegy Budapestre. Hát a vidéki zsidóságot már gyakorlatilag elvitték Auschwitzba, úgyhogy ott már sok százezer ember eltűnt, úgyhogy akit még esetleg meg lehetett menteni, az a budapesti zsidóság volt. És ő ezért jött. Akit még lehet menteni, az mentse.
3: Munkájából is adódott ez, mert Svédországban zsidó-magyarral dolgozott együtt a külkereskedelmi praxisában. És tulajdonképpen emiatt volt neki egy affinitása, vagy egy rokonszenve, egy vonzalma Budapest iránt. Sőt, már többször járt is Budapesten előtte. Ez is lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ezt elvállalta.
1: Az, hogy mi történt vele, még ma is kutatják, vagy tudomásul
2: igen,
1: vették?
2: Igen,
1: hogy...
2: nem, ezt egy pillanatig sem fogja a család tudomásul venni, hogy nem tudják, hogy mi történt.
3: Navalnyi történet, azt lehet mondani, hogy olyan...
2: Hát a Navalnyinál sajnos igen. Tudjuk, hogy mi történt, igen. De itt nem tudjuk. Van egy könyv, ami azt mondja, hogy azt hiszem 47. július 29-én szívinfarktusban meghalt, van egy ilyen orvosi bizonyítvány, ami az is lehet, hogy főbe lőtték azon a napon. És ez is csak most a 90-es években derült ki, hogy van egy ilyen orvosi bizonyítvány.
1: Beszélgettünk a Kocka projektről. Mi az, amivel még foglalkozik az egy egyesület, mert gondolom, hogy van másféle projekt is.
2: Ha a svéd vonalat folytatjuk, akkor van egy olyan projekt, szintén most 3 éve lett nemzetközi, aminek az a címe, hogy Young Courage. Ez szintén arról szól, fiatal kurázsi, ha lefordítom. Nem arról van szó, hogy magasról leugrasz, hanem arról szól, hogy valami olyan dolgot csinálsz, amivel kockáztatsz valaki másért. Lehet olyan, hogy valaki át akar menni, és te megmented, kockáztatod, hogy előtt egy autó, de olyan is lehet, mint például a tavalyi győztes, egy fiatal fiú, aki 19 magyar győztes, aki 19 éves korában a kutyájával elment embereket menteni Törökországba, amikor a földrengés volt. Az idei kislány az pedig inkább szociális vonalon megy, és inkább a ne csúfolják egymást, és segítsenek egymásnak, és tulajdonképpen erről szól ugyanakkor, amikor ő is ugyanezen ment keresztül, hogy egy nagyon rossz iskolai tapasztalata volt, és ahelyett, hogy befelé fordult volna, kifelé fordul, és erről beszél például rendőröknek, meg szociális munkásoknak, és az egész 16 éves. Ez a Young Courage, de mondhatnék egy francia fiút is pár évvel ezelőtt, akinek arab háttere van, aki észrevette, hogy mikor leszállt az autóbuszról, hogy egy erkélyen ott állnak emberek, és ég a ház a lakás mögöttük. És most nem csak azt csinálta, hogy elhívta a tűzoltókat, hanem addig, ameddig a tűzoltók jöttek, ő maga is segített, és tartotta a lelket ebbe a társaságba, aki ott volt ezen a balkonon. És a lényege a dolognak, hogy amikor átvette utána a díjat Stockholmba, akkor már hivatalos tűzoltó lett.
1: Ehhez hogyan kapcsolódik a magyarországi szervezet?
2: Részben van a Young Courage, ami a szintén a svéd nagykövetségen keresztül megy, de észrevettük, hogy akiket jelölnek, azok között rengeteg olyan fiatal van, akik fantasztikus szociális munkát, támogatás, jótékonysági munkát csinálnak. És akkor alapítottunk egy emberségdíjat, amit az egyesületünk alapított, és azokból a fiatalokból, akik nem mennek tovább, és nem kapnak Young Courage díjat, kiválasztunk egy 4-5 gyereket, aki megkapja a mi emberségdíjunkat. Ez a direkt kapcsolódás.
1: Évente kerül ez az emberségdíj kiosztásra?
2: Igen, most volt 3. Minden gyerek fantasztikus. A legfiatalabb 13 éves, de a második az is azt hiszem 16, még annyi se. Van még egy 13 évesünk, egy fiú azt hiszem, aki ilyen tanodát csinált, és ő 10 éves volt, amikor kezdeményezte ezt, és úgyhogy azóta is csinálja, és most 13 éves. Úgyhogy ezek olyan fiatalok, akiket valamilyen formában úgy kellene támogatni, mert ezeknek kellene Magyarország jövendő vezetőinek lenni, és nem eltűnni külföldön, mint sajnos többen azok között, akik Young Courage díjat kaptak, külföldön tanulnak, és aztán az életben nem jönnek vissza. Félreértés ne essék. Az, hogy valaki külföldön tanul, vagy au pair, mint én voltam Angliában, vagy tapasztalja a világot, ez mondjuk ugyanaz, amit a Ralph Wallenberg nagypapája akar, hogy egy olyan széles látókörű, széles tapasztalatú valaki legyen, aki nem csak ül otthon és bulizik és nézi a komputerét. Ezeknek a gyerekeknek vissza kéne jönni, és meg kellene engedni valahogy, hogy ezek a tapasztalataikat át tudják tenni a valóságba.
1: Aki érdeklődik az egyesület munkája iránt, az hol teheti meg?
2: Van egy honlapunk, aminek az a címe, hogy wallenberghaus.hu, és ott minden információt megtalálhat arról, hogy miket csinálunk. Még egy valamit szeretnék megnevezni, ami egy olyan projekt, nagy projekt, ami most indul, lehet mondani, amire pénzt is kaptunk. A Stélo Gábor az szintén egy embermentő volt, és volt egy, benne voltunk egy nagyon nagy programba, és azon a programon belül pedig egy tábort csinálnak a taktársak, aminek az a célja, hogy a Stélo Gábor által háború után csellengő gyerekekből összeállított Gaudeopolis örömváros, ami egy demokratikus struktúrát, amit ők építettek föl, ezt szeretnénk megcsinálni szintén egy tábor formájában.
0: Hadd hívjuk fel a figyelmet rá, hogy ez most augusztusban lesz, de még nyitott a lehetőség arra, hogy bárki eljöhet. Elsősorban középiskolás fiatalok részére hirdetjük. 4-5 napos táborról beszélünk, és ennek a tábornak költsége nagyon nagy részt a pályán pályázatból biztosított. A részevőktől annyit kérünk, hogy erre a 4 napra, vagy 5 nap talán összesen 5000 forintot fizessenek be, de még szociális érzékenység esetén még ezt is meg tudjuk oldani. Hogy
2: ne ezen múljon, hogy valaki nem tud jönni.
0: Ha valaki részt akar venni, akár a teljes díjmentességet is tudjuk.
2: Ez bankon lesz Budapesten.
0: És ennek a programnak, hogyha valakit ez érdekel, felhívását, a hirdetményét, azt megtalálja, még egyszer hangozzék el, a wallenbergház.hu internetes oldalon.
3: Összeállítottam egy 30 kérdésből álló kvíz kérdéssort, amit majd ott lebonyolítanak.
2: Ha minden jól megy, akkor a Rámban levő Szabó Ervin könyvtárban lesz egy Ralf Wallenberg rész, lehet mondani könyvtár rész, ami részben Ralf Wallenbergről, embermentőkről, holokausztról lesz, és ha minden jól megy, október végén, november elején lesz a megnyitója ennek a könyvtárban.
1: Azt hiszem, hogy van miről még beszélnünk, úgyhogy szeretettel várunk titeket legközelebb is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi köszönjük, hogy meghívtatok.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
5: Egészségedre!
0: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

Mondj, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, az a kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyogtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és 200 gyertya fényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltam.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Pufaklat! Hobby Rádió.
1: Pufaklat, hogy menjetek ki a busztalapok!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: Azonnali változásokat sürgetnek a rendvédelmi dolgozók, lemond az SFL rektora, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali változásokat sürgetnek a rendvédelmi dolgozók. A közszolgálati rendőrszakszervezet alelnöke szerint a rendvédelmisek nem politikai oldalt akarnak erősíteni, hanem érdemi változásokat várnak. A belügyminisztérium augusztus végére készítette el bérrendezési javaslatát, amely illetményemelést, települési pótlékot és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A részletekről a kormány döntése után adnak tájékoztatást. A felek szeptemberben egyeztetnek a dolgozók tehermentesítésével, a szakszervezeti jogokról és a fizikai alkalmassági vizsgálatokról. Az együttműködési megállapodást október közepéig írhatják alá. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén Sepsi Enikő bejelentette, hogy kezdeményezte a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, a folyamat végéig azonban változatlan felelősséggel látja el feladatait. A 2023 óta hivatalban lévő vezető lemondását a hallgatói önkormányzat is szorgalmazta májusban a konstrukció hiánya miatt, döntése pedig az egyetem szeptember 7-i közleménye szerint is hivatalossá vált. A változások hátterében a fenntartó alapítvány kuratóriumának átalakítása áll, ahonnan Vidnyánszky Attila távozásával Kovács András Bálint lett az új elnök, míg a testületbe az egykori megbízott rektor Upor László is bekerült. Azonnali hatállyal felmentették a csepeli Farkas Bertalan általános iskola gyógypedagógusát, az őt alkalmazó igazgató vezetői megbízását pedig visszavonták, miután kiderült, hogy a tanár ellen február óta gyermekbántalmazási eljárás folyik a Fóti gyermekotthonban történtek miatt. Lannert Judit közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a pedagógust az érvényes erkölcsi bizonyítvány ellenére felelőtlenség volt felvenni, ezért a döntés hátterének azonnali kivizsgálását kérte. Az ügy hatására felülvizsgálják és megerősítik a jelzőrendszert, így a jövőben a tiszta erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elegendő egy kinevezéshez. A tárca elvárása, hogy minden intézmény és tankerületi vezető a gyermekek érdekét tekintse a legfontosabb szempontnak. Két évvel is csúszhat Paks 2 átadása. A Rosszatom belsős építési ütemterve szerint a teljes projekt nem 2032-ben, hanem 2034. december 30-án készül el tesztüzemre, írja birtokába jutott belső dokumentumok alapján a Politico. Ez azt jelenti, hogy az eredeti tervek szerint mintegy 12,5 milliárd eurós beruházás csak 2035 folyamán állhat teljesen üzembe. A legutóbbi nyilvános magyar kormányzati közlés még az Orbán kormány idejéből 2031 és 2032 közé tette a befejezést. Szijjártó Péter februárban teljesen reálisnak nevezte ezt az időpontot. Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét elejé felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 8-a, kedd. A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallják. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Önök tudják, hogy mi az a Reiki? Pontosan tudják, hogy mit jelent a Reiki kifejezés? Mi ennek a szónak a jelentése? Ha igen, akkor nagy szerencséjük van, de azért azzal együtt érdemes lesz meghallgatni a mai adást. Bevallom őszintén, én 50 évet megéltem, de egészen pontosan nem tudtam ennek a szónak a jelentését. Hallottam már erről, tudtam, hogy a Reiki egy létező gyógymód, de hogy pontosan mit is jelent, hogyan is kell ezt elképzelni, illetve hogyan is lehet megvalósítani, erről egészen 2 héttel ezelőtt vasárnapig nem tudtam pontosan. Aznap tartották ugyanis Budapest 13. kerületében az idei Angyalföldi utcabált, és miután a Netmédia Alapítvány évek óta kiemelt média partnere ennek az eseménynek, így ebben az évben is ellátogathattam oda a Hobby Rádió munkatársaként. A mai Esélyegyenlőségi magazinban összefoglalót hallhatnak az aznapi eseményekből, tudósításokból, egész pontosan 3 interjút fogok újra közreadni. Az egyik interjúban a Reiki fénye vallási és spirituális egyház egyesület vezetőjével beszélgetek. Aztán hallhatnak még a Nők Világa egyesületről, illetve megismerhetik közelebbről a Katasztrófa Védelmi és Polgárőrség Egyesület munkáját is. Akik velünk voltak aznap, ha más módon nem is az éter hullámain keresztül, de szeretnék újra meghallgatni, azoknak is jó szívvel ajánlom. Kedves hallgatóink, tartsanak velem, egy rövid zeneszünetet követően indítjuk a műsort.
2: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Amit hallanak, az nem más, mint a Nők Világa Egyesület standján nyílvesszőt lehet lőni, majd erről is beszélünk, hogy mit érdemes erről tudni, úgyhogy időnként fognak hallani majd durranásokat, akkor ezek nem más, mint a nyílvessző, amit éppen céltáblára lőnek. Mert hogy a Nők Világa Egyesület hozta létre az Ökozsibongó kezdeményezést, és akivel pedig erről beszélgetek, az Egyesület elnöke Kovács Magdi. Szeretettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt olvastam, hogy 23-ban jegyezték be az Egyesületet, ugye? Tehát már 3 éve.
3: Igen, valójában onnan jött az ötlet, hogy ezt egy szervezeti formába is öntsük, hogy már előtte több éve egy nagy női közösségünk épült, és a Covid pedig életre hívta az Ökozsibongót, mivel a nőkkel abszolút interakcióban voltunk, tehát folyamatos kapcsolatban. Ott jött az igény, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol vissza a szabad zöld környezetbe olyan foglalkozásokat, játékokat, élményeket lehet gyűjteni, amit talán a múlt században gyakoroltunk. Mit értek ez alatt? Tehát ugyanez ez a gumitapadós, nyílveszős játék, de van különféle mozgás, van termelői piactér, ahol ízeket lehet kóstolni, van kézműves foglalkozás és lelki foglalkozás egyaránt, mert van apa megőrzőnk és agyatuning állomásunk is, és a családok együtt játszanak, egy útlevéllel mennek végig az állomásokon.
2: Ennek azért örülök, mert általában, hogyha nőkkel kapcsolatos egyesületről hallanak az emberek, akkor mindig valami feminista egyesület jut az emberek eszébe, hogy a női emancipáció, a női egyenjogúsága, a nők munkavállalása, stb. Tehát mindig valami érdekképviseleti dolog jut az emberek eszébe, ami persze nem baj, de akkor kiderült, hogy azért van itt más is.
3: Igen, mi kifejezetten arra a területre specializálódtunk, ami élményt ad, ami támogatja a családokat, illetve a nőket abban, hogy jobban tudjanak működni a hétköznapokban. Az is a mottónk, hogyha anya jól van, mindenki jól van. És azt hiszem, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Na most ahhoz, hogy anya jól legyen, ahhoz először is meg kell kérdezni a nőket, hogy miben várnak segítséget, és ez nem feltétlenül ez, amiről az előbb szó volt a felsorolásban, azt elvégzik az egyéb más szervezetek. Mi kifejezetten arra törekszünk, hogy azokat a gyakorlati, hétköznapi dolgokat, segítségeket a fizikai síkon, tehát akár mozgásban, egészségmegőrzésben, környezettudatosságban, vagy akár gasztronómiában, vagy lelkiségben meg tudjuk adni a nőknek, anyáknak, lányoknak, amitől ők valóban a gyakorlatban azonnal beépítve ezt a tudást, jobban tudnak működni, többet tudnak mosolyogni, könnyebb az életük, könnyebben hoznak döntéseket.
2: És mit jelent ez az anyatuning? Ugye jól hallom, anyatuning.
3: Igen, az anyatuning állomás az arról szól, hogy akkor egyébként zárt térben vagyunk, a Szabolcs utcai kertben, itt a 13. kerületben, a volt Szabolcs utcai kórház helyén, ott a C épület körül a zöldben, illetve benne az épületben zajlanak az események. És hát itt van lehetőség arra, hogy itt akár az apákra bízva, vagy akár a kollégáimra a gyerekekkel foglalkozunk, és addig az anyát egy kicsit kényeztetik. A kényeztetés az lehet egy kis masszázs, egy kis lelki beszélgetés kineziológussal, vagy kézápolás, vagy bármi olyan jellegű dolog, amire lehet, hogy ugye a hétköznapokban nem szoktuk meg, hogy egy eseményen lehetőségünk nyílik.
2: A kineziológus az gyakorlatilag olyan, mint egyfajta pszichológus, jól értem?
3: Igen, izomtesztel segít, és egyébként meg akár mozgásban, vagy akár beszélgetésben, tehát ez egy mozgásterápia is, tehát azt is tartalmazhatja, akár legalábbis a mi szakértőnk foglalkozik ezzel.
2: Helyben történik, tehát ül az anyuka, vagy ilyen aerobikszerű, tehát hogy képzeljük ezt el?
3: Nem egy aerobikszerű mozgás, de van okos torna, amit ő megtanít, amitől azokat a feszültségeket, stressz helyzetet, amit egyébként mi nők azért napi szinten valljuk be, igen gyakran megélünk, azt oldani lehet. Tehát itt mindenben a megoldás a lényeg, hogy olyan segítséget kapjanak a nők, meg egyébként a családok, mert itt egyébként az is egy nagy erőssége a programnak, hogy a család együtt van a programon, együtt mozog, és a gyerekek ezt el is mondják, hogy végre apa meg anya együtt játszott velem, együtt mozgott velem, közös élményeket szereztünk.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyerekeknek jót tesz, illetve a családnak, tehát hogyha esetleg szétesőben van egy család, de mondjuk fölkeresi önöket, nem tudom, hogy mi a tapasztalat ez alatt, a 3 év alatt volt-e ilyen, hogy mondjuk szétesőben lévő család fölkereste önöket, és akkor ez összehozta a családot.
3: Azért érdekes, amit említesz, mert egyébként gyakran van ilyen. Tehát itt ez érdekesség, hogy mind a nők, vagy akár a gyerekek, férfiak ritkábban, de a nők, illetve a gyerekek gyakran beszámolnak arról, hogy jaj, de jó, most közös élményt szereztünk, és együtt voltunk úgy, mint régen, vagy hogy de jó lenne, ha ez mindig így lenne. Tehát ez akár lehet egy jó élmény ahhoz is, hogy egy holtponton átlendítsen egy családot. Egyébként valljuk be, hogy azért olyan információ dömping van, és olyan szintű sebességgel száguldanak a hétköznapjaink, hogy nagyon nagy szükség van egy kicsit erre a fajta lelassulásra, koncentrált odafigyelésre, egymásra figyelésre, és ezt mi biztosítjuk.
2: Ha valakit érdekel az önök tevékenysége, nyilván lehet csatlakozni, és én azt gondolom, hogy nem csak nőként, mert hát apukaként is lehet, nem? Hogyha valaki apuka és szeretné meglátni, hogy hova jár az asszony, ugye? Akkor bejöhet és megnézheti.
3: Hogyne, hát az Ökozsibongó az abszolút családi eseményünk, van a Csak a Nőknek női klubunk, amire az a mondás járja, nem csak a nők járnak, ugye szeptember 17-én lesz a születésnapi klubunk 13. éve, itt a 13. kerületben, szintén a Szabolcs utcában vagyunk, hanem okos férfiak is, ez a mondás, okos férfiak női klubba járnak, és hát annyira működik ez a dolog, és ti férfiak is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igénylitek, vagy egyre többen igénylitek azt, hogy értelmes beszélgetések, segítség legyen abban, hogy jobban működjetek, hogy megszületett a Férfiak Világa Klub Balogh Bélával, Kereszti Andrással, Brezovai Gáborral, akik mind segítők abban, hogy a férfiaknak hétköznapi gyakorlati módon tanácsot adjanak, és beszélgessenek, és megoldásokban segítsék őket, és október 1-én lesz az első Férfiak Világa Klub. Egyébként erről mind a Csak a Nőknek magazin oldalán, illetve az Ökozsibongó oldalán lehet tájékozódni.
2: Én arról is olvastam, mert hát bevallja az ember azért, nem titok, hogy a Gemini, az az ember jó barátja, meg a Google, amikor én készültem erre a beszélgetésre szombaton, akkor én arról is olvastam, csak nem hallgattam meg, hogy van egy podcast is.
3: Így van, a Nőkvilág, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és örülök, hogy ezt felhoztad.
2: És ígérem, meg fogom hallgatni, még ezt nem
3: azért tettem. Nagyon örülök, mert a Nőkvilág, a nők hangja, az 3. éve dübörög, és mi magunk sem számítottunk arra, hogy ekkora sikert hoz, bár imádjuk ezt az egészet. Ez a Nőkvilág, a nők hangja podcast sorozat, ahol már több mint a 230. résznél tartunk, és az a jó hírem, hogy a sortokkal és a teljes adással együtt havi szinten több mint 4 millió hallgatják. És azért érdekes ez, amit említettél, mert képzeld el, ugye mi látjuk a hallgatottság arányát, hogy férfiak, nők és milyen korosztály hallgatja, hogy 60%-ban férfiak hallgatják a csatornánkat, aminek külön örülök.
2: Én dolgoztam olyan közösségi rádióban, nem titok, a civil rádióban, ahol volt Elekes Irén Borbálának, nem tudom, ismerős a neve, feminista műsora, és én ezért is mondtam, hogy általában mindig a feminista nők jutnak az emberek eszébe. És én férfi létemre hallgattam, mert hát azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hiszen mindenkinek van édesanyja, minimum, ugye, aki ott megszülte, mint nő, és hát van felesége, vagy lesz felesége, nekem még nincsen, de bármikor lehet, és hát nyilván engem is érdekel, és számomra is fontos a család.
3: Hát igen, de itt ha arra gondolunk, hogy valójában, és itt most a feminizmushoz csatlakoznék először, mindenkinek először ez jut eszébe, pedig az a helyzet, hogy a férfi és a nő az igazság szerint ugyanúgy emberből van mindkettő. Tehát ez egy nagyon ember, aki férfi, és ember, aki nő, és a kapcsolódásukat segíteni kéne egy szövetségé válni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy akkor működik ez jól, hogyha valóban ők egy szövetet alkotnak, és összekapcsolódnak. Mi pontosan ezért nem a szétválasztás, nem a kritika, nem a negatív tartalmakat céloztuk meg, hanem azt, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, jó példákat, jó szakembereket adni ahhoz, hogy lehet jól működtetni és megérteni, megtanulni egymást, és ez nem arról szól, hogy most akkor itt minden rózsaszín, meg itt minden happy, meg nem, de olyan emberekkel, olyan beszélgetéseket folytatunk, akik segítenek felismerni azt, hogy esetleg hol van neked, nekem, másiknak, harmadiknak, vagy a családban elakadás, és akár lehet segítségként fordulni hozzájuk.
2: És hogyha végezetül, hogyha valakit érdekel, akkor az ökozsibongó.hu címen tud utánatok olvasni, illetve rólatok olvasni.
3: Igen, és
2: ha már így összetegeződtünk el, ezért így a beszélgetés során, ugye, ösztönösen én is visszategeztelek, pedig ugye azt szokták mondani, hogy ez fordítva működik, de hát te már megtetted.
3: Igen.
2: És köszönöm, megtisztelve érzem magam, akkor az ökozsibongó.hu weboldalon lehet olvasni az Egyesületről.
3: Igen, és nem csak a kis családosoknak, hanem a hozzánk hasonló, kicsit régebb óta fiataloknak is ott a helye. Tehát itt barátokat, barátnőket is szeretettel várunk, és az ökozsibongó.hu oldalon ott vannak az időpontjaink. Még össze lesz kettő ökozsibongónk, és a biomikulásunk, ami kétnapos, és szintén a Szabolcs utcában lesz, ami kifejezetten egy jótékonysági rendezvény. Egyébként az eseményeinken ingyenes a belépés, viszont nagyon sok foglalkoztató és egyéb olyan lehetőség van, illetve ízek piaca, vására, ahol szintén tanulni lehet, akár elkészíteni a saját perecedet, vagy megkóstolni a homoktövist, hogy lehet finom, ami egészséges, mert ez is egyébként egy nagyon komoly feladat.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Hobbi rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Ruzsa Viktor vagyok, egy rövid zeneszünetet követően. Újra itt vagyunk a Dagály utcában, innen jelentkezünk az Angyalföldi utcabárról, ahogy ezt már megszokhatták, minden augusztus utolsó hétvégén. Az időjárás nagyon kedvező ahhoz, hogy kijöjjenek a szabadba, és megnézzék a civil szervezeteket, akik képviselik magukat, találkozhatnak akár a Katasztrófa Védelmi és Polgárőr Egyesülettel is, akinek munkatársával, Varga Máriával beszélgetek, vagy ahogy ő mondta magáról, Marcsi, akit nagy szeretettel köszöntök, illetve hát köszönöm, hogy itt lehetek önöknél. Mikor jött létre ez az egyesület?
2: Szép napot, sziasztok! 2018 óta, tehát most már jó ideje működünk.
1: Itt láttam, úgy is találtam ide, hogy itt voltak egyenruhában munkatársak, akik itt segítenek akár a járókelőknek is. Gondolom, hogy ha bármi van itt, csak információra van szükség, akkor is tudnak segíteni, akár itt az ide látogatóknak.
2: Így van, a mi egyesületünk eléggé sokrétű, tehát itt műhogy eléggé minden évben már nálunk is hagyomány, hogy itt vagyunk. Természetesen segítjük a lakosságot, bármilyen gond és probléma, kérdés esetén próbálunk segítséget nyújtani, információt nyújtani, hisz mi elsősorban a lakosságért vagyunk, azért, hogy együtt tegyünk a közbiztonságért, egy jobb jövőért, és ezben mi segíteni szeretnénk, és segítjük is a hivatásos rendvédelmi szerveket, mint a rendőrség, tűzoltóság, közteressek, tehát ebben segítünk, ahol tudunk.
1: Mi a tapasztalat, hogy ugye 18-ban, tehát most már 8 éve, hogy létrejöttek, megalakultak, mi a tapasztalat, hogy javult a közbiztonság, akár itt Angyalföldön?
2: Ezt így nagyon, szerintem nagyon nehéz és egyértelműen nem is lehet kimondani. Valamiben szerintem javultunk, valamiben meg még lehetne jobb és javítani rajta. Ez viszont nekünk az az álláspontunk, hogy csak egy együttes, közös összefogással lehetne. De ez is szerintem nézőpont kérdése, hogy közbiztonság, mi az, ami igazából nekünk fontos. Tehát ha úgy veszünk, egy 20 évvel ezelőtt egy lakosság, ha kiment, neki is más jelentett egy közbiztonság, mint manapság. Most valljuk be, olyanért is bejelentjük, hogy valaki hangoskodik az utcán, és már ezt is alátesszük, hogy nem megfelelő a közbiztonság.
1: Pedig azt gondolom azért nem azzal van összefüggésben, mert tehát lehet, hogy csak éppen jó kedvében egy picit többet ivott, vagy ez abszolút nem veszélyes, csak mondjuk egy picit hát jobb kedve van, ugye?
2: Ez így van, vagy éppenséget csak valljuk be, egy foci meccsről jönnek haza az emberek.
1: Igen, éppen tegnap Újpest Vasas, és ugye nyert az Újpest, hát nyilván ilyenkor azért előfordul, hogy a szurkolók egy picit a metróban, vagy a környező utcákban azért hangosabbak.
2: Igen, szerintem először is fogalmazzuk.
1: Pont Angyalföldet győzték le tegnap, igen.
2: Sajnálatos.
1: Igen.
2: De azért én mindig azt mondjuk, hogy azért először is fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy közbiztonság, és hogy mit jelent számunkra, mert egy közbiztonság szerintünk, tehát főleg a lakosságnak is más jelent, mi is már, a rendvédelmi szervek is másképpen látják egy közbiztonságot. Én azt mondom, hogy szerintem, ha az én véleményemet kimondhatom, megmondom szintén, az én lányom 9 éves kora óta egyedül jár iskolába, és elengedem, tehát én azt mondom, hogy szerintem egész jó a közbiztonság. Lehet javítani rajta együttesen.
1: Mi az, amivel ön foglalkozik az egyesületen belül? Említette itt, amikor még adáson kívül voltunk és vártuk a bejelentkezést, de akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ha és amennyiben lehet.
2: Mindenképpen. Én elsősorban gyermek- és ifjúságvédelemmel, a prevenciós résszel, és tehát mindenképpen a toborzás, tehát a fiatalok az én, amivel foglalkozom. És itt, ha megengeded, meg is említeném, hogy, és a közbiztonság miatt is, hogyha ez felmerült, hogy a mi egyesületünk kidolgozott egy több mint egy éve működő komplex védelmi programot, pont emiatt, hogy a prevenció és a közbiztonság már egészen a bűnmegelőzés már egész óvodáskortól meg tudjuk előzni, hogy a legfőbb értékeket egy gyakorlatorientált, korspecifikus, interaktív módszerekkel, eszközökkel megtanítsuk a gyerekeknek, hogy egy biztonságos és felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban, a problémákat. Tehát ilyen témákat dolgozunk fel, mint drogprevenció, alkoholizmus, akkor, ami most nagyon-nagyon ugye a bántalmazás, nálunk a gyermekjogok és a felelősség, a kötelezettséget is megtanítjuk, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, és még sorolhatnám a védelem a térben, ami nagyon fontos, főleg most a mai világban. Tehát nekünk a közbiztonság itt kezdődik, hogy megelőzés, és nem akkor teszünk valamit, amikor már baj van, ha nem szeretnénk megelőzni a úgymond a baj.
1: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor milyennek a módja, hol, hogyan tudja ezt megtenni?
2: A Katasztrofális és Polgár Egyesületnek a honlapján e-mailben vagy telefonszámot találnak és jelentkeznek, és várunk szeretettel már ifjú polgárőrként, akár felnőttként. Igazság szerint csak egy vizsga az egész, ami a legalapvetőbb feladatokat és kötelezettséget kell megtanulni, és bármikor lehet jönni, de közösségi szolgálatban 50 órásra is nagyon sok fiatal jelentkezik hozzá.
1: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye most kezdődik a tanév, és ugye jön a pályaválasztás sok fiatal számára, és nyilván az érettséginek ugye az egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat. Tehát ha mondjuk van egy 12-es gyerkőc, akkor dönthet úgy, hogy ide jön, és akkor kiállítják az 50 óráról az igazolást.
2: Ez így van, nagyon sok körét feladatotban nézhet bele, megengedjük, hogy tehát akár belemehetünk, jöhet velünk rendezvényekre, különböző rendvédelmi szervekkel, hajót, a tűzoltóságot, a rendőrség munkáját megismerheti, a közteresek munkáját megismerheti. Igazság szerint mi igyekszünk, ha akik hozzánk jönnek közösségi szolgálatra, hogy megtalálja neki megfelelőt az iránymutatást, hogy mit is szeretne a jövőben, és hát ha marad a rendvédelmnél, vagy csak nálunk polgárőrnek. Nagyon sok közösségi szolgálatos a végül nálunk marad polgárőrnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, és akkor erőt, egészséget, vagy ugye, hogy mondják, szolgálunk és védünk, ugye ezt szokták mondani. Rendvédelmiseknél.
2: Inkább nyugodt szolgálatot, de köszönjük szépen.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hobbi rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
6: Hobbi rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy ígértem önöknek, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni, Ruzsa Viktor vagyok, a Rejtiről. Azt olvastam, mert megmondom őszintén, hogy én sem tudtam egész pontosan, hogy ez mit akar, hogy ez egy japán eredetű szó, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyér ráhelyezéssel csakrákon keresztül végeznek gyógyító tevékenységet. Mit is érdemes tudni erről pontosan? Miről is van szó?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök mindenkit. Én Varga Szilárd vagyok, a Reiki Fénye Egyháznak a vezetője. Valóban a Reiki az egy japán eredetű energiagyógyász technika, aminek a lényege az, hogy kézrátétellel, vagy akár kézrátétel nélkül érintésmentesen energiát áramoltatunk. Ez az energia, ez az életenergia, ami a Reiki szóban benne is van, a Rei, az az élet, a ki, illetve a ki pedig az energia. Tehát így gyakorlatilag egy univerzális életenergiát csatornázunk le a folyamat során, és ezt az energiát áramoltatjuk.
2: És mennyi idő egy ilyen kezelés? Változó? Gondolom, hogy attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy fizikai állapotban van a páciens.
3: Igen, ez változó valóban. Én azt tapasztaltam, hogy akár 5-10 perc már elég lehet egy kezelésre, de természetesen azt tanítjuk, hogy 20 perc az a Reiki alapkezelésnél mondjuk egy ilyen alapidő. És onnantól kezdve akár 1 óra is lehet, tehát ilyen 20 perc és 1 óra között akár több. Ez teljesen rugalmasan kezelendő.
2: Kinek mit javasolnak, heti rendszerességgel, vagy 2-3 naponta, vagy ez is változó?
3: Én azt gondolom, hogy ez igazából a problémától függ. Akkor, amikor egy ilyen Reiki kezelést elvégzünk, akkor ez az energia, amit áramoltatunk, ez a delikvensnek, a kezelt félnek az energia testében gyűlik össze, és ott kifejti a hatását, akár 1-2 napon keresztül. Azt szoktuk mondani, hogy bár lehet akár minden nap, de legalább 1-2 napot azt így akár lehet várni is azért, hogy kifejtse a megfelelő hatást egy-egy kezelés, és aztán csak utána ismételni. Viszont ha maga az egészségi állapot ezt nem indokolja, ha maga az energiaszint ezt nem indokolja, akkor egyáltalán nem szükséges a Reiki kezelés, akár még heti szinten sem, ahogy az ember jónak látja.
2: És milyen problémákra jelent ez megoldást? Tehát én például most már ugyan túl vagyok ezen az életszakaszon, de az iskoláim alatt én nagyon lámpalázas voltam, és izgultam a vizsgák miatt, pedig minden vizsgán sikeresen átmentem. Például arra lehet jó egy ilyen kezelés?
3: Nem a kezelés, hanem a Reiki önmagában az egész tanrendszer ad gyakorlatilag egy-egy mankót, vagy ad olyan gyakorlatot, amivel mi magunk tudjuk a saját lámpalázónkat kordában tartani. Így igen, ezek ilyen lelki eredetű gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, amiknek az elvégzése segít abban, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljunk.
2: Értem. Ha valakit érdekel ez a tevékenység, és szeretne csatlakozni önökhöz, hol találja önöket, hol tartják a foglalkozásaikat?
3: Reiki Fénye Egyháznak van egy weblapja, reikifénye.hu. Azon keresztül minden információt megtalálhat az érdeklődő. Gyakorlatilag többen foglalkozunk kezelésen kívül akár a tanok átadásával is. Én azt javaslom, hogy a weblapon legyenek kedvesek az érdeklődők körülnézni, mert hogy annyira összetett ez a kérdés, hogy egyszerű helység elég egy Reiki kezeléshez, tehát nem kell ezt gyakorlatilag még csak helyhez sem kötni.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Játékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Kedves hallgatóink! Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallották, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on is. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a késő nyári szép időben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: A Waberers visszautasítja, hogy jogellenes előnyben részesült volna. Gyógyszertárak kórházak nevében csalnak. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Waberers határozottan visszautasít minden olyan sajtóállítást, amely szerint a cég jogellenesen járt volna el, vagy jogosulatlan előnyhöz jutott volna a kötvény kibocsátások során. A reakció előzménye, hogy Kapitány István bejelentése alapján feljelentés született a Magyar Fejlesztési Bank által jegyzett összesen mintegy 77 milliárd forint értékű finanszírozások miatt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. A logisztikai vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a kibocsátások teljesen transzperensen és a tőkepiaci szabályok betartásával történtek, az MFB pedig egyszer sem kezdeményezte a feltételek módosítását. A cég jelezte, hogy a megszerzett forrásokat a járműflotta megújítására és fejlesztési programokra fordították, a konkrét feljelentést tartalmát pedig dokumentumok hiányában nem tudják kommentálni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztetése szerint a tisztességtelen eladók gyakran egészségügyi szakemberek, patikák vagy intézmények nevét és arculatát használják fel a vásárlók megtévesztésére. Ez a trükkös reklámfogás leginkább a fogyást, alakformálást, potenciánövelést vagy különféle betegségek gyógyítását ígérő készítményeknél fordul elő. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ennek megfelelően ezeknek a termékeknek a jogszabályok alapján sem tulajdonítható semmilyen betegség megelőző, kezelő vagy gyógyító hatás. Az olyan internetes kommunikáció, amely egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors, garantált eredményre hivatkozik, fokozott körültekintést indokol. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnosonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek, emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi jármű park, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Szerdán születhet döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízel meghajtású gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. Hangsúlyozta, hogy ez nem egyenlő a korábbi, a Tisza kormány által kivezetett védett áras rendszerrel, mert ez egy célzott, dízelre vonatkozó támogatás lesz, ami csak az áremelkedéssel leginkább érintettekre vonatkozik majd. A cél a célzott támogatás és hogy az ellátás biztonságot, valamint a költségvetés stabilitását ne veszélyeztesse a lépést, tette hozzá. Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét eleji felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 8-a, kedd. A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
0: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A mai műsorban a szomszédos Romániába, Erdély legszebb részére, a Székelyföldre utazunk, ez Erdély legjelentősebb magyarok lakta vidéke. Tartsanak velem és ismerjék meg a Békás szorost, a Gyilkos tavat és Szovátát. Székelyföld a középkorban úgynevezett székekből állt, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék és Háromszék, illetve a Tordától délre fekvő Aranyosszék tartozik ide. A székely székeket az 1968-as közigazgatási átszervezéskor beolvasztották a román megyerendszerbe, így az egykori Marosszékből Maros megye, Udvarhely és Csíkszékből Hargita megye, Háromszékből pedig Kovászna megye lett. Székelyföld fő turisztikai vonzerejét az egyedülálló, más vidékeken elvétve látható székelykapuk, a történelmi műemlékekben gazdag városok, az 1800 méteres hegycsúcsok, ősi fenyvesek, csodás hegyi tavak, védett lápok és az itt élő székelyek híres vendégszeretete jelenti. Az ide látogató otthon érezheti magát, mert ha magyar, a Székelyföldön mindenütt anyanyelvén fogadják. A turisták egyik kedvenc területe Gyergyó, a fenyő hazája, a Székelyföld legzordabb éghajlat. A gyergyói medencét a Hargita északi lejtője, valamint a görgényi és gyergyói havasok zárják közre. A hegységben található természeti kincsek nagyon fontosak, mind gazdasági, mind turisztikai szempontból. Romániai viszonylatban a leggazdagabb ásványvíz lelőhely a gyergyói havasok, és ezek közül is Borszék a leghíresebb. A fürdőtelepen 15 borvízforrás található, melyek mindegyike más és más összetételű. Közös vonásuk a bőséges szénsavtartalom, a kálium, magnézium, nátrium sók oldott jelenléte. A borszéki víz fürdő és ivókúrák esetén egyaránt hatásos gyógyvíznek számít. Hajdanán nem csak az egész országból, hanem Európa más részeiről is érkeztek ide a gyógyulni és pihenni vágyó betegek. Napjainkban Borszék már csak önmaga árnyéka, a romantikus hangulatú régi villák üresen állnak, az 1954-ben épült kezelő pavilont bezárták, a fürdőélet szinte teljesen megbénult. Borszék azonban nem csak a vízéről híres, hanem egy hőmérsékleti rekorder tartó is. A gyergyói havasokban a mérsékelt éghajlat sajátos hegyvidéki változatával találkozunk. A medencékben mérik a legalacsonyabb hőmérsékletet, a nyári időszakban pedig itt van a legmelegebb. Borszéken 1931-ben -34,8 fokot mutatott a hőmérő, 1936 nyarán pedig 36,6 Celsius fok volt. A hegyekben sokszor fújnak erős szelek, melyek nem ritkán hatalmas erdőket döntenek ki. Kárértük, hiszen a gyergyói havasok kietlen szikláin termett fenyő, ahova csak eljutott, mindig is nagy keresletnek örvendett, mert a helyi szóhasználat szerint inkább nyúlik, mint telik. Ez azt jelenti, hogy a meredek hegyoldalakról lefutó eső a fenyő kövekbe kapaszkodó gyökereinek csak kevés vizet tud biztosítani. Ha ráadásul még tömött is az erdő, a fák csak a hegyükön tudnak ágakat ereszteni, ez pedig hosszú, bogmentes deszkák hasítását teszi lehetővé. A régi emberek tisztelték és becsülték környezetüket, és nagy alapossággal kémlelték ki az élővilág titkát. Ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy valaha a fa kivágása előtt a favágó letérdelt előtte, kérlelve a fa szellemét, hogy bocsássa meg tettét, s cselekedetének valamennyi mozzanatát egy kioltott életnek kijáró tisztelet jellemezte. Hajdanán az újszülöttet is mindig megmutatták egy fiatal, életerős fenyőfának, és sors közösségre bízták vele, mondván, hogy úgy gyarapodjon testileg, lelkileg, mint a fenyő, amelyet a gyerek sorsmutatójaként figyeltek és tiszteltek. Ugyanakkor a székely ember udvarára nem ültetett fenyőt, mert hite szerint igazi hazájából kiszakítva a fenyőnek kínos az élete. Vékony nyúlánkfenyők maradványai meredeznek ki a gyilkos túlvízéből is. Talán önök közül is sokan jártak már egy különleges hangulatú helyen. Ha még nem, rövidesen ide invitálom önöket, és megismerhetik a tó történetét is.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró turisztikai magazin, az ön kedvenc rádiójában.
2: A történelmi Csík-Gyergyószék területén fekszik a keleti Kárpátokban a Hagymáshegység. Ez a terület a Székelyföld talán legvarázslatosabb tájegysége. Meredek sziklafalak, mély szurdokvölgyek és gyönyörű fekvésű szorványtelepülések jellemzik e csodálatos havasi vidéket. Égben nyúló csúcsairól, magas hegyhátairól pazarkilátást nyílik a környék havasaira és völgyeire. A 480 négyzetkilométeres Hagymáshegységet havasi legelőkkel és kaszálukkal tarkított fenyőerdők borítják. A hegyhátakat és völgyeket a szurdokvölgyek meredek mészkőfalainak gyír és alacsony növényzete teszi változatossá. A térség állatvilágában fontos szerepet játszik a barna medve, a farkas, a gímszarvas, a vaddisznó, a hiúz és az űz. Itt találjuk Erdély egyik legszebb torlasztavát, a Gyergyószent Miklóstól 24 kilométerre fekvő gyilkos tavat. A tó 1837 nyarán keletkezett, a gyilkos kő északnyugati lejtőjén felhalmozódott törmelékanyag lecsúszása következtében, mely a nagy esőzések hatására zúdult le és zárta el a völgyet, ahol több patak is egyesült. A Vereskő patak hordaléka sokszor rozsdavörösre színezte a tóvizét, innen a tó másik neve a Verestó. A népi névmagyarázat összefüggésbe hozta a vörös és a gyilkos jelzőket azzal a legendával, amely szerint az összeomló hegy maga alá temette a völgyben legelésző nyájat pásztorostól együtt, és a felszivárgó vér sokáig vörösre festette a túvizét. A tó eredetiségét és varázsát a fenyőcsonkokkal teletűzdelt vízfelület adja. A vízből kilátszó csonkok a völgyet eredetileg borító fenyőerdő maradványai. Sajnos ez az elárasztott erdő napjainkban rohamosan pusztul. A fenyőcsonkok víz alatti részét kalciumkarbonátos vasoxidos víz konzerválja, míg a víz feletti részét a fagyás, olvadás, a korhadás erősen megcsonkította. A századelei fényképeken még jól látszanak a vízből kiálló 3-5 méter magas facsonkok, amelyek napjainkban már alig érik el a 30-50 cm-es magasságot. A tó szépségét tovább emelik a fölé hajló mészkősziklák. Mérések alapján a tó évente 4,88 cm vastagságú hordalékkal töltődik fel, és ha emberi beavatkozás nem történik, akkor 2080-ra teljesen eltűnik, azaz feltöltődik. A gyilkos tavat elhagyva érünk be a Békás patak völgyébe, a Békás szorosba, ami a keleti Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdok völgye. Nem sokára erről a csodálatos tájról hallhatnak itt a Világjáró magazinban.
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
2: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A nyár közelettével egyesek már eldöntötték, hova mennek idén nyaralni, míg mások még hezitálnak. Ne felejtsék, tart még játékunk, melynek során egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi, hurkadai utazást nyerhetnek. Hogyha szeretnének részt venni a játékban, és nyerni szeretnének, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. Ha a forróság és a távoli vidékek helyett inkább a hűs hegyvidék vonza Önöket, akkor látogassanak el a szomszédos Erdély, ahol 1800 méteres hegycsúcsok, ősi fenyvesek, védett lápok, csodálatos hegyi sziklák és tavak, valamint történelmi műemlékekben gazdag városok teszik emlékezetessé azon turisták utazását, akik a tengerpart helyett valami egészen másra és egyedire vágynak. A gyilkos túról, a gyergyúi havasokról és a gyógyhatású vízéről híres borszékről már hallhattak, most irány az 5 km hosszú Békásszoros, amely a keleti Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdok völgye. A tényleges szorosnak három fő része van, a pokol kapuja, a pokol tornáca és a pokol torka. 200-300 méteres magas sziklafalaival ez Európa egyik természeti ritkassága és a hegymászók paradicsoma. Csak nem valamennyi szikla függőleges oldalával fordul a Békás patak medre felé, ezáltal alkotva a magas falakat. A környező hegycsúcsok átlag 1300 méter magasak. A szoros legzordabb része a pokol tornáca. Az 1154 méteres oltárkő a Békásszoros legszembetűnőbb sziklatornya, jól elkülönül környezetétől, és az egész szurdokvölgy fölött uralkodik. Csúcsára a Békásszoros legszebb sziklamászó útjai vezetnek. Először a brassói alpinisták jutottak fel rá 1934-ben, ma három alpinista útvonal vezet a csúcsra. A szoros egyetlen ismert nagyobb barlangja a Hóvirág barlang, amelynek 28 méter hosszú és 26 méter széles termét 1973-ban diákok fedezték fel. Alját cseppkőmedencék borították, és szinte egymást érték a cseppkőoszlopok. Az egyik mellékjáratban barlangi medvecsontokat is találtak. A barlangot azonban a látogatók tönkretették, még mielőtt védetté nyilvánítása és lezárása megtörtént volna. A Békásszoros és a korábban említett gyilkos túl csak 1996-ban emelkedett nemzeti parkrangra.
3: Műsorajánló.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show. UK.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Szivárvány.
4: Szivárvány.
0: Szivárvány.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles.
3: a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A mai műsorban Erdélyben kalandozunk, a magas hegyek és sziklaszirtek után. Képzeletben ereszkedjünk le most egy mély súbányába, ám mielőtt ezt megtennénk, vágjunk át a Bucsin tetőn. Parajd és Gyergyószent Miklós között gyönyörű fenyvesekkel övezett út kapaszkodik a Bucsin tetőre. A hágó legmagasabb pontja 1287 méter, és bámulatos innen a kilátás. A Bucsinra vezető aszfaltút azonban évtizedekig nagyon megböjtöltette az autósokat és autóikat. 2005 nyaráig az útvonal szinte teljesen járhatatlan volt, és amikor az aszfaltozó munkagépek megjelentek, bizony ez felért egy para jelenséggel. Ma már sima úton lehet itt is autózni, és a sú igazi hazájában, Parajdon is. Itt bizony minden a só körül forog. A sóbányászat Erdélyben a római időkig nyúlik vissza, már akkor bányák működtek itt és Szobátán egyaránt. A székelyek 1562-ig szabadon használhatták a sót, majd a segesvári országgyűlés kimondta a só kitermelésének és árusításának állami monopóliummá tételét, ezért nem fogadták kitörő örömmel János Zsigmondot 1568-ban, parajdi látogatásakor. A harang alakú bányák 1780-ban nyíltak meg, ahová még falajtorján lehetett lejutni. Később, amikor a bányát már annyira mélyítették, bivajbőr málhában ereszkedtek le, és a sút is ezzel hozták felszínre. A bivajbőr az egyetlen olyan állatbőr, amely ellenáll a sú bomlasztó hatásának. Az 1800-as évek végén már lúvontatású felvonó működött. Manapság buszok viszik a mélybe a turistákat és a gyógyulni vágyó asztmás betegeket, illetve egy nagyon hosszú falépcső sor vezet a parajdi súbánya mélyére, amely óriási, gigantikus méreteivel csúcsszezonban naponta több ezer látogatót vonz. A bánya belső tereiben játszótereket, pihenőhelyeket, pingpongozási, tollaslabdázási lehetőséget alakítottak ki, de van itt egy kápolna is, ahol istentiszteleteket és hangversenyeket is tartanak. A bányában egyébként ma is folyik a termelés, a sút 8 szinten, kamrákban robbantással fejtik, a legalsó bánya szint a bejárat alatt mintegy 280 méterrel fekszik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
5: Nem csak Erdélyben és hazánkban, de Európa szerte is ismert, a Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre található, a Súvidék legnagyobb települése, a híres fürdő és üdülőhely Szobáta. A város sústavairól és súszikláiról nevezetes, legnagyobb tava a medvetú, mely nevét a kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1870 és 80 körül alakult ki az itt található kaszáló beszakadása következtében, amit aztán feltöltöttek a rajta átfolyó patakok. A medvetú mellett még több kisebb, hasonló adottságokkal rendelkező tó is található itt, mint például a Fekete, a Zöld és a Veres tó. A medvetú a világ legnagyobb heliotermikus tava. Sótartalma a felszínen 100 g per liter, mélyebben 220-300 g per liter. Összehasonlításként mondom, hogy a tengervíz só koncentrációja mindössze 34 g per liter körül mozog. Mivel a tóvizének sótartalma igen magas, a fürdőzők könnyebben fennmaradnak a víz felszínén. A medvetú vízhőmérséklete a helioterm jelenség következtében strandidő szezonban általában 25-30 fok közötti, de a tavaszi nyitás előtt a víz hőmérséklete másfél méter mélyen elérheti a 38-40 Celsius fokot is. A tó kialakulásakor a legmelegebb rétegekben 80 fokot is mértek. A tó hőmérséklete azonban a beömlő víz és a fürdőzők miatt az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. A medvetú vizét a múlt század óta használják a meddőség gyógyítására, de ajánlják különböző reumatikus és gyulladásos betegségek kezelésére is. A tóban rejlő lehetőségekre először Sófalvi I. és Lajos földbirtokos figyelt fel, aki 1900-ban hivatalosan megalapította Szobáta fürdőt. Ennek okán a medvetavat először I. és tónak nevezték. Az 1902-es fürdőkalauz már I. és féle medvetavat említ. Csak később, 1910 után hívták hivatalosan medvetónak. A fürdőélet a vasút kiépítése után lendült fel igazán, a tó mellé meleg fürdőt, sétányokat építettek, a telepet közművesítették, és egyre szaporodott a villág száma is. Kisebb-nagyobb megtorpanásokkal a fürdőtevékenység innentől kezdve folyamatosan bővült, 1932-ben már 110 villában 1600 szoba várta a gyógyulni vágyó vendégeket. Napjainkban Szobáta újabb felvirágozás kezdetén van, hiszen egy magyarországi szállodalánc megvásárolta a fürdőtelep több szállodáját is, valamint hosszú távra bérbe vette a medve és a mogyorósi tavakat. A szállodákat felújították, a tavak környezetét rendbe tették, megteremtve ezáltal a minőségi gyógyturizmus lehetőségét. Ha van kedvük és lehetőségük, mindenképpen látogassanak el nem csak Szobátára, a medvetúhoz, hanem Erdélybe is, például a Gyilkostúhoz, a Békerszoroshoz vagy Borszékre. Ezekről a csodálatos helyekről hallhattak a mai Világjáró magazinban. Ennyi volt a mai műsor. Tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát. Te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
2: Karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett.
3: Raff-raff!
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
1: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
2: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
3: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
4: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
3: De voltál már valaha szerelmes?
4: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
5: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
6: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
3: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Összeütközött a levegőben két orosz Su-35-ös vadászgép, kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót a házelnök, átgyalogolt egy férfi a Tiszánszolnok közelében, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeütközött a levegőben két orosz Su-35-ös vadászgép, a hírt hivatalosan még nem erősítették meg a helyi hatóságok, de több egymástól független sajtóorgánum is beszámolt az incidensről. Azt írják, az ütközés oka és annak pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A beszámolók szerint az egyik pilóta életét vesztette, míg a másiknak sikerült katapultálnia, de megsérült az ütközés következtében. A Su-35-ösök egyébként az egyik legfontosabb többcélú vadászgépek az orosz hadseregben. Az orosz légierő augusztus végén vette át a legutóbbi utánpótlást a Su-35-es vadászbombázókból. Forsthofer Ágnes kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetője undorító férget emlegetve szólította meg Magyar Pétert. A házelnök szerint a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de az ilyesmi nem tolerálható, ezért a politikust kizárta az országgyűlés eheti üléséről. Olyan alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál, hogy egy férfi simán átgyalogolt a túlpartra. Az egyik kereskedelmi csatornának elmondta, majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg a férfi. A vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját. 3,5 év után először tartottak személyes közmeghallgatást akkumulátoripari ügyben Debrecenben a dél-koreai EcoPro katódgyár engedélymódosítása miatt, ám a rendezvény gyorsan botrányba fulladt, számolt be a Debreciner. A feszültséget elsősorban a szigorú biztonsági intézkedések, a táska ellenőrzések, valamint a kép- és hangfelvételek készítésére vonatkozó tilalmak váltották ki. A megjelent lakosok és újságírók heves tiltakozása nyomán többen kivonultak a teremből, míg a bent maradtak, bekiabálásokkal zavarták meg a prezentációkat. A helyzetet tovább élezte, hogy a szervezők átmenetileg kizárták a kintreket érdeklődőket, miután bezárták a Kölcsei központ termének ajtaját. Kotrással tartják fenn a Kelenföldi erőmű vízellátását. A Duna vízállása az erőműnél július végén érte el azt a kritikus szintet, amivel már veszélyt jelentett az erőmű üzembiztonságára. A szakemberek rekordgyorsasággal 2 nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a Lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Kedden napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, és majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. A délkeleti majd déli irányba forduló szelet ma és holnap is főként az északnyugat Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A keddi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
2: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Itt vagyunk a Szent István Egyetem tangazdaságában, és azt jöttünk megtapasztalni, hogy hogy csíp az igazán csípős paprika.
8: Szakmai segítséggel azt is megnézzük, hogy a tej, a kóla, a sertészsír vagy az olívaolaj viszi a legjobban a kapszaicin okozta szenvedéseket.
9: Itt állunk a kapszikum kinenze mellett, ez az egyik kapszikum faj, amely ugye különbözik a mi általunk ismert Capsicum annumtól, ami például a TV-paprika vagy a kaliforniai paprika. És amit itt most látunk, az a Capsicum kinenzén belül éppen egy habanero típus, de ezek a Capsicum kinenzék a legerősebbek nálunk most. Több színben van itt, van világos, citromsárga, sötétsárga, narancsárga, illetve piros. Ezek csak vonalak, tehát nem fajták, nem hibridek. Ezek a legerősebbek, amiről majd a kóstolás során megbizonyosodhatunk. Illetőleg itt mellettem van a nálunk ugye a Macska micsodája néven ismert chili paprika. Ez szintén meglehetősen erős, de azért a habanérókat nem nagyon ér útól. A Scoville teszt lényege az, hogy addig higítják a paprika oldatot, amíg a kóstolók már nem érzik a csípős ízt. Az átlagos habanérók azok 100 vagy néhány 100 000 Scoville egységet érnek el, a tiszta capsaicin az pedig 15 millió Scoville egység. A capsaicin az egy vegyület, amely a paprika csípőséget okozza.
8: Mi történik a szervezetben, amikor capsaicin jut mondjuk a nyelvre?
9: A fájdalomérzet révén egyrészt endorfin is felszabadulhat az agyban. Ezért van az, hogy
8: lehet betépni a capsaicintől, mert...
9: Hát igen, van aki ugye már kívánja, a szervezet kívánja, hogy erőset fogyasszon, tehát hogy félig meddig rá lehet szokni, szenvedélye is válhat ez a capsaicin fogyasztás. Másrészt a szívverést serkenti, tehát egy ilyen fokozott állapotot idéz elő, éppen ezért például pánikbetegek nem biztos, hogy szerencsés nagyon erős paprikát fogyasztaniuk. Tájföldi hibrid a fogó, szintén egy tájföldi hibrid, a Bandai F1-es hibrid, ezek pedig Cayenne típusú paprikák, ezek a hosszú pirosak. Ezek pedig a különféle habanero vonalak, amelyeket itt termesztünk Gödöllőn. Én ezeket javaslom, hogy kóstoljuk meg, mert ezek tényleg maradandó élményt fognak okozni.
7: Rákészültünk a kihívásra, elhoztunk egy csomó mindent, mik ezek, mit hoztunk, mivel védekezünk a csípés ellen.
8: Alapvető és legegyszerűbb talán a szalonna, ugyanis a zsír az állítólag leszedi a capsaicint. A kóla az egy városi legenda, de állítólag ez a 10%-os cukoroldat az működik a capsaicin ellen. Hát az olívaolaj, mint a zsír egyik alternatívája, a tej, mint egy állítólag bevált módszer, de én nem hiszek benne egyáltalán.
7: A fokrémet azért, mert azt olvastam, hogy a lúg is jó a kapcsolat, remélem van benne valamennyi lúg, a kenyeret meg a nagyapám mondta mindig, hogyha nagyon csípett a bogyiszlója, akkor szerinte kenyérrel kellett volna semlegesíteni, hát nem mindig sikerült.
9: Minél tovább rágjátok, akkor a szájban annál kellemetlenebb lesz. Ha hirtelen lenyeretek, akkor majd később okoz problémákat.
8: Hát szerintem rágjunk.
9: Szerintem kezdő szinten elég egy fél karika, jó?
7: Jó.
9: Ez most itt szerintem tűrhető lesz ez a kis darab.
7: Ez durva, és jön hátra.
8: Rendes támadás. Aha.
7: Ugye? Innen indul, és kúszik lefelé. Te mellenyelted?
8: De egyébként nagyon finom. Én mellenyeltem.
7: Finom, egyébként írtózó.
8: Nagyon finom. Igen, de a dobanyérónak van ez a gyümölcsös íze, ami nagyon
9: igen,
8: finom.
9: Van egy ilyen.
7: És az elnyalogatás az ilyenkor tilos.
9: Azt nem az, túl, az a legkellemetlenebb.
7: Mert ott nem érzik.
9: Akkor lehet esetleg próbálni egész karikával, nem?
8: Nem.
7: És érzem, az endorfinok termelődnek. Képződik a nyálad rendesen? Dől a nyálam, igen.
9: Érdemes lime-lével megcsepegtetni, úgy nagyon finom. Mindig egy kicsit meg szoktam sózni, egy kis lime-lé, és úgy a legprímább abban él.
7: A taknyod is elkezd folyni, akkor érzed, hogy jó helyen jársz. Na jó, akkor én megpróbálom a szalonna módszert. A híres szalonna módszer.
8: Akkor én megyek az olajra.
7: Finom. Meg a nagyapám féle kenyér receptet. Jó száraz, így szerintük.
8: Az olajtól egy picit jobb.
7: Igen?
8: Uh-huh. Lehet, hogy az olaj működik, de hogy nem vagyunk úgy szocializálva, hogy olajat ígyunk.
7: Nem is a számmal semmi baj, de most lejött a gyomromba, és nem mondom, hogy feladom, de ezen a ponton átadom a stafétabotot.
9: Köszönöm.
7: Sok siker. Rámész utána a fogkrémmel, vállalod? Vagy inkább a kólet?
9: Bevállom a fogkrémet, még sose próbáltam.
7: Hát, ha segít.
8: A 10%-os cukoroldat.
7: Nos, figyelj, most András a fogkrémes élmény. Azon kívül, hogy szar a fogkrém, semmi? Vagy még rosszabb esetlen? Á.
8: Fogkrémet nem.
7: András kidőlt a sorból, de nem a paprika dőlesztette ki, hanem a fogkrém, amivel ráment a paprikára, a habaneróra.
9: Ahogy bevettem a számba, egy megsokszorozta, tehát...
7: Kicsit segít, nem tudom, most nem, lehet, hogy belemagyarázom, de...
8: A tej az pont annyit ér, mint mondjuk a víz, mert ez a 3,5% zsírtartalom, ez semmi a capsaicinnel szemben.
9: Szerintem a mentol volt a probléma, hogyha a fogkrémet azt én kiszavaznám. Lehet, hogy legközelebb egy ilyen gyümölcsös gyerek fogkrémmel kéne megpróbálni.
7: Azt szeretnék kérdezni, hogy eztek erős paprikát?
0: Hát igen. Otthon néha.
7: És most fogtok?
0: Most is.
7: Melyiket néztétek ki?
0: Hát ezt a narancssárgát. Anya!
9: Az is habanero volt, amit a fiatalok is költek.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Mi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje Blenda medet használ, jobbak a fogai?
3: Nem, de a tojásai már kemények.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Szia!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Tovább drágulnak az üzemanyagok, 25%-kal emelkedhet a szociális dolgozók bére. Drogdillert fogott el a rendőrség Kőbányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holod Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget. A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenyés otthonban. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt, gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társaik gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy 2 részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapjának adtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az őrizetbe vett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az ország átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36%-a. Ezzel a 2026-os nyár a 20. század kezdete óta a legszárazabb volt. Kedden napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, és majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet ma és holnap is főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A keddi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma szeptember 8-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 28 fok van. Ma Mária és Adrián hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon írástudatlanság elleni küzdelem világnapja, fizikoterápiás világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 8-án köszöntjük Adrián, valamint Mária nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Adrián új latin, latin francia eredetű név, a latin Adrián a franciás alakja, a név jelentése pedig hadriai, Hadria városából való nő. Az Adrián név okos, jó üzleti érzékkel rendelkező felelősségteljes, az élet szépségeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Betézése Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada és Adica, jeles viselői Barsi Adrián, Barta Adrián, Lévai Adrián, Pintér Adrián modellek, valamint Szekeres Adrián és Zsédényi Adrián énekesnők. És ön, kedves Adrián! Ugyanezen a napon köszöntjük Mária nevű kedves hallgatóinkat. A héber görög-latin eredetű név csepp a tengerben, vagy keserűség, netán úrnő jelentéssel bír. Ezen név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Becézése Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Riácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja, valamint Mara. Jeles viselői Borbás Mária, műsorvezető, Gornagy Mária, Jászai Mari, Súlyok Mária, Szemes Mari és Törőcsik Mari színésznők, Német Marika színésznő, valamint primadonna, Szepes Mária, író, valamint ön, kedves Mária. Ugyanezen a napon köszöntjük Adorján, Adria, Adrianna, Adriel, Adrián, Adriána, Alán, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Nestor, Nero, Serafina, valamint Sergius nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!

0: pinzerro.
1: Hobby Radio.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantalemes köszön.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
6: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1157-tel kezdünk, szeptember 8-án született oroszlán szívű Richard angol király. Ugorjunk a 16. századra, 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmátész Szlavonban, akinek hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradjunk még a 16. században, 1572. szeptember 8-án Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, aki második Rudolf néven német-római császár és cseh király volt. A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Ugorjunk a 19. századra, 1846. szeptember 8-án megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 4 évet lépünk előre, 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ugorjunk a 20. század közepére, 1948. szeptember 8-án Budapesten született Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész. Pontosan 3 évet lépünk előre, 1951. szeptember 8-án született Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóban. Folytassuk 1965-tel, szeptember 8-án Freiburgban meghalt Hermann Staudinger, Nobel-díjas német kémikus. És megint csak ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1965. szeptember 8-án az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját ünnepeljük. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
5: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.
7: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Üzenet a Krónikák második könyve, hatodik részéből.
3: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. szeptember 8-a, KEDD. Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül. Evangélium Szent Máté könyvéből első fejezet 18-tól a 23. versig. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Emlékedés. Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások, sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel. De Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy élet eseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már réges-régen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen, így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz. Mennyei Atyám! Hálát adok neked Szűz Mária életéért, akit az üdvösség hajnal csillagává tettél. Köszönöm, hogy általa elküldted a világnak a megváltót, Jézust. Add, hogy én is el tudjam fogadni hittel az életemben felmerülő titkokat, és bízni tudjak akkor is, amikor nem látok tisztán, nem értek mindent. Segíts, hogy Mária és József példájára én is engedelmesen fogadjam akaratodat, és kész legyek elindulni, és veled együtt haladni az üdvösség útján. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió.

0: Napi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy 1883-ban Indonéziában a Krakatoa vulkán kitörése után a helyi lakosok a por miatt a naplementét zöld színűnek, míg a holdat kéknek látták? A holdak kitörés után még 2 éven át megőrizte kék színét.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1235-ben Jolán hercegnőnek, második Endre leányának menyegzője Barcelonában, Jakab királlyal. Bertalan pécsi püspök e házasság ügyében, mint a magyar király követe, négyszer járt Spanyolországban, és hogy az úti költséget megszerezhesse, egyházának 17 helységét kényszerült elzálogosítani. A király a püspök kárai pótlásául három községet adományozott neki. 1853-ban, több éves keresés után Orsova mellett megtalálják a Szent Koronát, amelyet a menekülő forradalmi miniszterelnök Szemere Bertalan ásott el a világosi fegyverletételt követő napokban. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap képei egy komplex, több fronton zajló átalakulást és feszültséget mutatnak. A kormányzat szigorúbb szabályozási keretek felé mozdul el, hiszen a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint komoly bírságemelésre készülnek a visszaeső cégeknek, akár az előző évi nettó árbevételük 0,5%-át is be kellene fizetniük büntetésként. Ezzel párhuzamosan a főváros súlyosbodó likviditási gondjai is felszínre törtek, amelyek már a mindennapi életet is érintik. Karácsony Gergely a BKK egyik fő partnerének, az Arriva busznak járó 9 milliárd forintos kifizetést jövő tavaszra halasztotta, ami azt jelzi, hogy Budapest egyre mélyülő pénzügyi krízisben küzd, és a számlák tologatása már a tömegközlekedés finanszírozását is veszélyezteti. Mindeközben a lakossági szférában is jelentős változásokra lehet számítani. Holoda Attila energetikai szakértő kimondta, hogy baj van a rezsicsökkentéssel, mivel a befagyasztott lakossági energiaárak hosszú távú fenntartása már nem tartható fenn, így nagy változás várható a rendszerben, amely a fogyasztói gondolkodásmód átalakítását is igényli. A társadalmi hangulatot vizsgálva pedig brutális szakadék tátong a korosztályok között, míg a fiatalok optimisták, addig az idősek bizonytalanok. És a kettő közötti 30 pontos különbség nem véletlen, hiszen az idősebb generáció már a hónap végén is óriási bajban lehet. A nemzetközi devizapiacokon azonban viszonylagos nyugalom uralkodik, mivel a forint árfolyama kedd reggel nem változott számottevően az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit. Rume, rume, rume, laj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, a Hobby Rádió hírszerkesztője itt van, hogy összefoglalja a nap legfontosabb eseményeit. Portálunkon olvasható, hogy jelentős jogi változások várhatók a segítőkutyák tartására vonatkozóan, hiszen szeptember 6-tól bizonyos feltételek mellett már póráz nélkül is vezethetők lesznek a vakvezető kutyák a belterületi közterületeken. Emellett kiemelték a társadalmi felelősségvállalás fontosságát is, hiszen Vietnamban több mint 70 millió dong értékű ajándékot osztottak szét látássérültek és hátrányos helyzetű diákok között a tanév kezdés alkalmából. A kultúra és a történelem iránt érdeklődők számára is kínálunk izgalmas programot. Sárvári Martin történész előadása a Mohácsi csata 500. évfordulóját ünnepeli, mélyrehatóan vizsgálva a csata vitatott kérdéseit és Első János szerepét. Nem hagyhatjuk ki a 34. sérült gyermekek napját sem, amely az Éfoész és a Fővárosi Állat és Növénykert együttműködésében évről évre fontos közösségi alkalmat biztosít a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik számára. Beszámoltunk arról is, hogyan ragaszkodik Nguyen Van Luc látássérült férfi a masszázs szakmájához, hogy támogassa édesapját, története pedig a közönség csodálatát kivívta rendíthetetlen szellemével. A részletekért és a további információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A délutáni órákban a Délután című műsor várja Önt, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Később 4-kor a Life is Life életmód magazin következik, hogy aztán 5-kor a Live World műsorral folytatódjon, ahol a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallgathatja meg. 6-kor az esti hírösszefoglaló adja hírét a napnak, benne a napidézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sportrovattal. Esténként 7-kor egy különleges adás várja, amelyben verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességét, azaz riportot, interjút vagy tudósítást hallhat. 9 óra az Egyenlő Esély esélyegyenlőségi magazinműsor indul Ruzsa Viktorral. 10 óra után Magyarosi Marianna utazási műsora a világjáró kalauzolja el Önt, majd éjfél előtt 23-kor Reményik László interjú műsora, az 1000 arc, 1000 talentum zárja a mai adást. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan erősen felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 28 fok. A hőmérséklet 20 és 32 fok között alakul. A 29 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A levegő páratartalma 40% körül alakul, ami száraz levegőt jelent. A nap jelentős részében kisüt a nap. Az UV sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 175 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 13 km per óra lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 28 km per órát. Holnap többnyire borult időre számíthatunk. 21 és 34 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 193 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 35 km per órát. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 90 km per órás sebességgel. Holnap után várhatóan tartósabb szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 18 és 22 fok között várható. Kevés napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 309 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 28 km per órát. A széllökések időnként akár 58 km per órásak is lehetnek. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 130 hallhatják a délután című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!

Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Célzott segítséget adna a dízeleseknek a kormány. Felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta. Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn, a Fóti Gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti Gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradtak ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárcavezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő. Kedden napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, és majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. A délkeleti majd déli irányba forduló szelet ma és holnap is főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A keddi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúság érzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Üdv, Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Ma éjjel táncolni, hát ez a
14: egy műsor.
15: I could have spread my wings and done a thousand things.
14: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
16: Te vagy a legjobb dolog a héten.
14: Minden szombaton.
17: Ma meg a szombat délután.
14: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Háromszor drágábban vehetett az állam COVID-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott beszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a látvány csapatsportok

0: társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg Érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Kedden napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, és majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet ma és holnap is főként az északnyugat-nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A keddi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Bízom és remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Pofátlan. Hobby rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Yeah.

0: Műsorajánló.
1: Jer Judit vezeti a közmédia új felügyelőtestületét. Nagyon gyenge a magyar diákok teljesítménye a PISA felmérés szerint. Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 6 taggal, Bayer Judit elnökletével kedden felállt a független közmédia testület, miután az országgyűlés megszavazta a testület tagjait. A 9 tagú testület ezzel működőképessé vált, a döntés pedig már szerdán hatályba is lép. Az országgyűlés a kormányon lévő Tisza párt által jelölt Bálint Viktort, Hargitai Miklóst és Szabó Györgyöt 4 évre, de legfeljebb a következő parlament megalakulásáig választotta meg. A szakmai szervezetek által delegált Bayer Judit, Kollár Árpád és Sükösd Miklós 2 évre kapott mandátumot. A megválasztásukhoz a képviselők 2/3 támogatására volt szükség. Minden idők legrosszabb PISA eredményeit hozta a 15 éves magyar diákok számára a legfrissebb kedden bemutatott nemzetközi felmérés, amely szerint a tanulók teljesítménye világszinten és Magyarországon is mélypontot ért el. A magyar olvasás szövegértés 452, a matematika 459, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel 1/3, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány másfél éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Dunamenti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Munkaerőpiaci viszonylatban Nyíregyháza és vonzáskörzete hátrányos helyzetűnek minősül. A Humánnet Alapítvány ennek kompenzációja érdekében jött létre. Nyírcsák János elnököt halljuk.
4: A Humánnet Alapítvány 1996-ban jött létre. Az alapítványt Szabolcs megye 5 meghatározó cége hozta létre. Azt is mondhatnánk, hogy tényleg meghatározó cégek a megyében. A Szabolcs Gabona Részvénytársaság, a Mátészalkai Kárcájsz Hungária Kft., a Kisvárdai Váda Drink Rt., Tiszavasváriba az ICN részvénytársaság, valamint a Szabolcs Tejipari Vállalat ma Friesland Hungária Kft. Néven működik ez a vállalat. Ez az 5 cég hozta létre a Humánnet Alapítványt azzal a céllal, hogy elősegítse a megyében tanuló, illetve a megyéből elszármazott más főiskolákon, egyetemeken tanuló fiataloknak a megyében történő elhelyezkedését, illetve hogy jöjjenek vissza is itt telepedjenek le. Az előzmény ennek az alapításnak az volt, hogy készült egy FA támogatással egy kutatás, és ez a kutatás megállapította azt, hogy a magasan kvalifikált szakemberek elmennek a megyéből, vagy egy jelentős részük elmegy a megyéből, más területekre munkahelyet keres, más területeken keresnek munkahelyet, máshol dolgoznak, illetve hogyha elmentek más főiskolára, egyetemre, más város képzőhelyére, akkor nem jöttek onnan vissza a megyébe, és hát az volt a cél, és ezért hozták létre az alapítványt, hogy ezt az elvándorlást ezt valamilyen szinten csökkentsék. Magyarország fejlettebb régióiban, itt elsősorban Budapest és vonzás körzete, illetve az Észak-Nyugat-Dunántúl sokkal jobb munkalehetőségeket teremtett, és hát a szakemberek oda mennek, ahol sikeresen el tudnak helyezkedni, és megfizetik a munkájukat. Ilyen szempontból mindenképp hátrányos helyzetben van Szabolcs megye. Talán mondhatom azt, hogy mind a mai napig, igaz ez.
0: Hogyan tudja segíteni az alapítványuk ennek a hátránynak a kompenzációját?
4: Két területre helyezzük a hangsúlyt. Az egyik, és talán ez működik jobban, és ez a munkáknak a jelentős része, mégpedig az, hogy igyekszünk a munkavállalókat felkészíteni arra, hogy sikeresen keressenek munkahelyet. Állást nem tudunk biztosítani a munkavállalók részére, de különböző munkatanácsadással, álláskeresési tanácsadással, különböző csoportos foglalkozásokkal, tréningekkel, és itt említhetem az álláskeresési tréninget, a motivációs kommunikációs tréninget, pályázatírási tréninget, amelyek azt szolgálják, hogy a munkavállalók, a pályakezdők, illetve a munkahelyet kereső magasabban kvalifikált szakemberek könnyebben tudjanak maguknak munkahelyet találni. Tehát ez a munkánknak egy meghatározó része. A másik pedig az, hogy törekszünk arra, hogy a különböző cégekkel, munkaadókkal is kapcsolatot alakítsunk ki, és működő kapcsolatunk legyen, pontosan azért, hogy ki tudjuk közvetíteni ezeket a munkahelykereső szakembereket. Hogy milyen az eredményünk? Azt lehet mondani, hogy különböző támogatott programok keretében, amit most például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is támogat, ennek keretében több száz diplomás munkanélkülit vonunk be a programunkba. Ez olyan 300-350 főt jelent évente, és ennek a 300-350 főnek körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik. Azt nem állítom, hogy csak a mi tevékenységünk hatására, de én azt gondolom, hogy a mi munkánk is segít abban, hogy sikeresen elhelyezkedjenek ezek a fiatalok. Ráadásul az is igaz, hogy tehát azt vizsgáltuk is, és a statisztikánk azt is igazolta, hogy a különböző tréningeken részt vettek elhelyezkedési aránya szintén ott van egy olyan 50% körül. Vannak, akiket regisztrálunk, de nem veszik igénybe a programjainkat, illetve akik igénybe veszik a programjainkat, azoknak is azt lehet mondani, hogy körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik belátható időn belül. Részben szájhagyománya alapján terjed az információ, tehát akik részt vettek valamilyen rendezvényünkön, bekapcsoltak valamilyen programba, akkor ők továbbadják ezt az információt, részben meg azért törekszünk arra, hogy kellő reklámot is biztosítsunk a tevékenységünk meg. Megyei labban rendszeresen információk jelennek meg a programjainkról, magáról, az alapítványról. Van egy saját újságunk, az Erőforrás címen jelenik meg, és ez egy hírlevél, amiben igyekszünk tájékoztatni a cégeket, illetve a különböző intézményekhez eljuttatjuk a hírlevelet, tehát hogy ott, ahol sokan megfordulnak, azért ott lássák azt, hogy vagyunk és működünk, tehát mindenképp törekszünk arra, hogy informáljuk az álláskeresőket. Közeli tervünk, hogy erősebb kapcsolatokat alakítsunk ki a felsőoktatási intézményekkel. Részben a meglévő kapcsolatainkat szeretnénk erősíteni, elsősorban itt Nyíregyházán, részben pedig a távolabbi, még a régióban található felsőoktatási intézményekben is szeretnénk erősíteni a kapcsolatot, itt elsősorban a Debreceni Egyetemre, illetve a Miskolci Egyetemre gondolok, de akár Budapestig is hajlandóak vagyunk nyitni, hogyha látjuk ennek az értelmét és jelentőségét.
5: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

voltok, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta, a harcedzett vén katonák.

0: Happy Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Happy Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Létszámcsökkentésre készülhet a Vizer. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói abban a büntetőeljárásban, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos. A gyanúsítottak több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre, ám a pénzzel 2026 áprilisában úgy számoltak el, hogy a film valójában el sem készült. A hiányt valótlan tartalmú fiktív számlák beszerzésével próbálták leplezni, amelyből több is a pályázó saját cégétől származott. A hatóság költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folytat eljárást az ügyben. Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában. Elmondása szerint a május 20-án újraindított szakértői egyeztetések hatására az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Az első konkrét eredményként az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től változatlanul fenntartják és államilag finanszírozzák a kislétszámú oktatási intézményeket. Magyar kezdeményezésre ráadásul az Európai Unió is előírta, hogy Ukrajna kisebbségi cselekvési tervének illeszkednie kell a kétoldalú tárgyalások eredményeihez, így már a megállapodások gyakorlati végrehajtásán dolgoznak. A Vizer csoportos létszámleépítésre készül Romániában, amelynek keretében október és november folyamán 172 munkavállalójától, pilótáktól és légiutas kísérőktől válhat meg Bukarestben, Krajovában, Kolozsváron és Jászvásáron. A belső értesítések szerint a leépítés a légitársaság mintegy 1900 fős romániai állományának közel 10%-át érinti, a legérzékenyebben pedig a krajovai bázist érinti. A kirúgások során a dolgozók legutóbbi teljesítményértékelés egyenlőség esetén pedig a cégnél eltöltött szolgálati idejét veszik figyelembe, míg a szakszervezet szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervekre. Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a vesztegetés miatti feljelentést, amely a Tényi István tett Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új a kínai BYD autógyártónál betöltött pozíciójával kapcsolatban, írta meg az Index. Az ügy még július közepén indult a fővárosi nyomozóügyészségen, ahonnan hatáskör hiányában került át a fővárosi rendőrséghez. A BRFK határozata szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a nyomozás elrendelését. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok mindenkinek. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. A mikrofonnál Szaká Miki. Természetesen ma is érdekes témákat hoztam, illetőleg az óra végén majd egy recepttel kedveskedem Önöknek. De nézzük talán először a témákat. Az egészséges csemegézés nem egyenlő azzal, hogy meg kell fossza az ízlelő bimbóit a munkától. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül egészségtelen, hogyha csemegézünk, sőt kifejezetten egészséges is lehet, és még ízletes is. Itt a lényeg, hogy még ízletes is. 10 étel, ami megelőzi a csontritkulást, ezzel folytatjuk majd. Ezek nagyon fontosak, természetesen a szervezetünknek. Csokoládé, jó a szívnek és az agynak. A kakaomagok, amikből a csokoládét készítik, a legegészségesebb ételek közé tartoznak a világon. Szó lesz majd, hát természetesen így a 21. század hajnalán az e-mailről és a stresszről, így összekapcsolódva, egy új tanulmányban arra kértek egy csoport irodai dolgozót, hogy ideiglenesen hagyjon fel az e-mailezéssel. Szívmonitorokat használtak a résztvevőkön, és megfigyelték a szív működésüket, tehát egy nagyon-nagyon érdekes kísérletnek az eredményét fogom önöknek elárulni majd. A receptem pedig, azt kell, hogy mondjam, tényleg egészséges, kukoricakrémleves békönnel. Én úgy gondolom, hogy azért kis mennyiségben a szalonna nem biztos, hogy egészségtelen, sőt szerintem kifejezetten egészséges, és azt kell, hogy mondjam, hogy mozogni viszont kell, tehát aki úgy gondolja, hogy csak azzal, mert megvon magától ételt, majd fogyni fog, hát van egy rossz hírem, lehet, hogy fogyni fog, csak nem fog jól kinézni. Na, a folytatásban akkor következik egy-két nagyszerű muzsika, majd az első témával rá is kezdek természetesen a mai Life is Life-ra.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ahogy ígértem, a mai első témánk az egészséges csemegézésről szól, ami nem egyenlő azzal, hogy meg kell fossza az ízlelő bimbóit a munkától. Próbálja ki a következő ötleteket, amelyek egészségesek és finomak, és nem ártanak a súlyának sem. Szezonális gyümölcsök jó minőségű joghurttal és friss lemmaggal, például most szezonális gyümölcs, ugye például az eper. Az nagyon finom, én úgy gondolom, és joghurttal kifejezetten ízletes. Pattogatott kukorica, rozsdban gazdag és kevés a kalóriában, viszont nagyon-nagyon fontos, kerülje a mikrohullámú változatokat, tehát itt a lényeg, kerülje a mikrohullámú változatokat, teljes kiörlésű kex, egy kis szelet sajttal vagy füstölt lazaccal, ez is úgy gondolom, hogy nagyon ízletes lehet mindenkinek, már ha szeretik a lazacot, mondjuk én személy szerint a füstölt lazacért élek, halok, rajongok. Finoman pörkölt mogyoró, teljes kiörlésű pita és humusz, főtt tojás, ez is nagyon finom, és lehet, hogy keveset eszünk belőle, friss zöldségek, jó minőségű joghurttal és friss fűszerekkel, valamint mogyoróvaj, természetes mogyoróvaj, szendvics, teljes kiörlésű kenyérrel, tehát mogyoróvaj, szendvics, teljes kiörlésű kenyérrel. Én úgy gondolom, egy pár finomságot felsoroltam önöknek, amelyek egészségesek és egyben ízletesek is. A folytatásban pedig természetesen zene következik, majd 10 ételről lesz szó, ami megelőzi a csontritkulást.
1: Hobbi Rádió!

0: 10 ételről lesz most szó, ami megelőzi a csont ritkulást, figyeljenek kérem. Az étrenden való változtatás lehet hatásos, lágy, olcsó vagy akár ízletes is. Elháríthatunk, megkönnyebbíthetünk vagy akár visszafordíthatunk különböző állapotokat. Ha ön veszélyeztetett helyzetben van a csontritkulással kapcsolatban, vagy már diagnosztizálták is vele, akkor adjon kálciumban gazdag ételeket étrendjéhez, és akkor következzenek most a kálciumban gazdag ételek, alacsony zsírtartalmú vagy zsírmentes tejtermékek, konzerv, szardínia vagy lazac, sötétzöld zöldségek, ilyenek például a brokkoli, a leveles kel, tofu, kálciumdús innivalók, fekete szemű borsó, melasz, mák vagy szezámmag, mandula és füge. Ezek tehát mind kálciumban gazdag ételek voltak, ha ezekből sokat eszik, akkor bizony a csontritkulással kapcsolatban jó hírünk van. Hát vagy nem lesz, vagy elkerülheti, vagy éppenséggel javíthat rajta. A folytatásban a csokoládéról lesz szó.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: A folytatásban a csokoládéról lesz most szó, ami, higgyék el, jó a szívnek és az agynak. A kakaomagok, amikből a csokoládét készítik, a legegészségesebb ételek közé tartoznak a világon. A magok rengeteg egészséges anyagot tartalmaznak, többek között olyanokat, amik segítik a szív és az érrendszerünk egészségét. Egy kis kocka 85%-os étcsokoládé minden reggel bizony megvédheti a szív és érrendszerünket. A csokoládé az emberek kedvén is javíthat, mivel növeli a szerotonin szintet az agyban. Na, ezt például nem tudtam. A legegészségesebb csokik azok, amik legalább 85-90% kakaót tartalmaznak. A cukrozott tejcsokoládék nem igazán hatásosak, mivel a kakaó az összes pozitív hatását elveszti, ha cukrot és tejet adnak hozzá, tehát itt a lényeg, ha cukor van benne, mármint a csokiban, akkor az összes pozitív hatását elveszíti. A folytatásban pedig egy kísérletről lesz szó, az e-mail és a stresszel kapcsolatban.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: E-mail és stressz, én úgy gondolom, a mai világban, a 21. században mondhatni két együttjárója a mindennapoknak. Egy új tanulmányban arra kértek egy csoport irodai dolgozót, hogy ideiglenesen hagyjon fel az e-mailezéssel. Szívmonitorokat használtak a résztvevőkön, és megfigyelték a szívműködésüket. Az egyik csoport 5 napja nem használta az e-mailt, a másik csoport folytatta a használatát. Az érzékelők kimutatták, hogy azok, akik folytatták az e-mail használatát, 37-szer váltottak képernyőt óránként, és a szívmonitoruk azt mutatta, hogy magas figyelmi szinten voltak. Azok, akik lemondtak az e-mailről, 18-szor váltottak képernyőt a monitorukon, és a szívműködésük természetes volt. Azok, akik nem használták az e-mailt, sokkal produktívabb napot jelentettek, és állításuk szerint jobban tudtak figyelni a munkájukra is. A magas figyelmi szint összeköthető a kortizol nevű stresszhormonnal is. Egyébként a folytatásban pedig zárásképpen jön majd a recept kukoricakrémleves békönnel.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Természetesen nem múlhat úgy el egy Life is Life, hogy a recept kimaradjon belőle, kukorica krémleves békönnel, hozzávalók 4 főre, 10 szelet békön, 2 doboz kukoricakonzerv, 4 gereszt fokhagyma, 1 doboz tejföl, 1 evőkanál liszt, tej, illetőleg só. A békönt apró kockákra vágjuk és zsiradék hozzáadása nélkül ropogósra sütjük, a visszamaradt zsiradékon 2 doboz konzerv kukoricát 2,5 deciliter vízzel puhára párolunk, ekkor kerül bele az 1 teás kanál só és a reszelt fokhagyma. A tejfölből, lisztből pici vízzel habarást készítünk, hozzáöntjük a puha kukoricához, majd a masszát a tűzről levéve botmixerrel pépesítjük. Azért, hogy a héjaktól megszabaduljunk, egy fémszűrőn átpasszírozzuk 2 részletben a kukoricás masszát, ezután felöntjük kevés tejjel, majd lassú tűzön sűrűre főzzük. Ha nem lenne elég sűrű, újabb habarás, esetleg pici tejszín is hozzáadható, ízlés szerint curry is kerülhet a levesbe. Miután felrottyant, 1 kis doboz konzerv kukoricát öntünk a levesbe, így a nagyon finom, és természetesen így nagyon egészséges is. Én még annyit kell, hogy hozzátegyek ehhez, hogy tálaláskor a bacon pörcökkel és mentalevéllel lehet díszíteni. Ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt 1 óra műsorvezetőjét, Szakán Mikit hallhatták. Kezit csókolom, viszont hallásra!
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Magyarok adataival élhettek vissza a budapesti török intézetben. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Október 1-i hatállyal benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki 2020 óta állt az intézmény élén. A leköszönő vezető hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem politikai vagy személyes konfliktus, hanem emberi tényezők állnak, mivel több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta a feladatát a korábbi energiával ellátni. Brassói Sándor pályafutása során 12 oktatási miniszterrel dolgozott együtt, és a hivatali elnökségét pályája egyik legfontosabb, egyben legnehezebb időszakában nevezte. Magyar állampolgárok személyes és üzleti adatait használhatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatot

0: bankokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értékelését követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor a MET vezetője elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: És most... Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
8: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Ez pedig a World Live a kedvenc rádiójában. Az a zenekar, akit erre a napra hoztam el önöknek, 45 éves pályafutással büszkélkedhet, és bizony többszörös Grammy-díjjal. Ez az az együttes egyébként, akinek egy időben 5 daluk is szerepelt az USA Top 10-es listáján 1978. március 4-én, például a Love is Thicker Than Water. Ez volt az első, második a Stayin' Alive, negyedik pedig az Emotion. Na, kitalálták, hogy kiről van szó? Bizony, hogy a The Bee Gees együttesről, és a fiatalok kedvéért mondom, ha most hirtelen valamiért nem ugrana be a zenéjük, egészen biztos, hogy amint elindítom a koncertet, fejükhöz kapnak, hogy ó, igen, hányszor hallgatta anyu, meg apu, meg a nagymami, meg a nagypapi. Csak rövid szó a példányokról. Albumaikból több mint 120 milliót vásároltak, és kis lemezeikkel együtt közel 200 millió példányban vásárolták meg a lemezeiket. 7 Grammy díjjal, ezen kívül még 8 Grammy díj jelöléssel rendelkeznek, megkapták az életmű díjat, tagjai lettek a Rock and Roll Hall of Fame-nek, és nem csak zenészként, hanem zenei producerként is jelentős díjakat kaptak. És természetesen azért nekik is voltak példaképeik, vagy olyan emberek, zenekarok, akikről mintát tudnak venni, netán hatást gyakoroltak volna a zenéjükre, ez pedig például a Beatles, az Everly Brothers, Buddy Holly és a Mill Brothers. Egyébként Barry mindössze 6 éves volt, amikor szerelmes lett a rockzenébe egy rockzenei tévéműsor láttán, és arról ábrándozott, hogy gitározni fog, majd popzenész lesz. Majd 56-ban már a három fivér, Barry, Robin és Maurice elkezdett saját szórakoztatásukra vokálban énekelni. Majd 57. szeptember 1-én Barry szülinapjára megkapta élete első gitárját, innen bizony nem volt megállás. Saját dalokat írt, testvéreivel képzeletben zenekart alapított, amelyet Rattlesnakes-nek neveztek. És már ebben az évben, december 28-án a három fivér és két barátja, Paul és Kenny közönség előtt lépett fel a helyi moziban Rattlesnakes néven, ahová a két filmvetítések közé hívták meg őket. Majd ez a két barát rá két évre, 58 májusában ki is lépett az együttesből, Paul Frost, Paulról és Kennyről van szó. Egy 1997. november 14-i koncertre fogunk elmenni, ami egyébként DVD lemezen is megjelent. És ezt Amerikában, még pedig Las Vegasban tartották. És egy biztos, itt lesz a To Love Somebody, a Closer Than Close, a Words, az Inland in the Stream, és természetesen a Staying Alive is. Most kezdünk, ez a You Should Be Dancing Alone.

0: Word Live.
1: This is our song for Andy.

Staying Alive, mekkora sláger. Kérem szépen az 1997. november 14-i Las Vegas-i Bee Gees koncertjén járunk, ön pedig a World Live-ot hallgatja. Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni a legnagyobb példányszámban eladott albumokat, például a Saturday Night Fever, amelyet 77-ben 40 millió példányban, majd a Spirits Having Flown 79-ben 21 millió példányban, a One Night Only 98-ban 5,7 millió példányban kelt el, de nagy példányszámú még a The Record, amelyet 2001-ben 5,5 millió példányban adtak el, és a The Very Best of the Bee Gees 2001-ben adtak ki, és 5,5 millió példányban kelt el, de a The Very Best of the Bee Gees 1990-es kiadásban 5 millió példányban fogyott. Én köszönöm szépen, hogy a kedvenc rádiójában a World Live-ot hallgatta. Egy Bee Gees muzsika még hátra van, ez nem más, mint a You Should Be Dancing. További nagyon-nagyon kellemes rádiózást kívánok, Blaskovics Dávidot hallották, Pölgyeim csók, Uraim pacsi!

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Tovább drágulnak az üzemanyagok, 25%-kal emelkedhet a szociális dolgozók bére. Drogdillert fogott el a rendőrség Kőbányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget. A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenyés otthonban. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt, gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társaik gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve, ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy 2 részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az bevett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyi

0: Ben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az országos átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36%-a. Ezzel a 2026-os nyár a 20. század kezdete óta a legszárazabb volt. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 8-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 31,5 fok van. Mária és Adrián nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon írástudatlanság elleni küzdelem világnapja, fizikoterápiás világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1235-ben Jolán hecegnőnek, II. Endre leányának menyegzője Barcelonában Jakab királlyal. Bertalan pécsi püspök e házasság ügyében, mint a magyar király követe, négyszer járt Spanyolországban, és hogy az úti költséget megszerezhesse, egyházának 17 helységét kényszerült elzálogosítani. A király a püspök kárai pótlásául 3 községet adományozott neki. 1853-ban több éves keresés után Orsova mellett megtalálják a Szent Koronát, amelyet a menekülő forradalmi miniszterelnök Szemere Bertalan ásott el a világosi fegyverletételt követő napokban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 8-án köszöntjük Adrián, valamint Mária nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Adrián új latin, latin francia eredetű név, a latin Adrián a franciás alakja, a név jelentése pedig hadriai, Hadria városából való nő. Az Adrián név okos, jó üzleti érzékkel rendelkező felelősségteljes, az élet szépségeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Betézése Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada és Adica, jeles viselői Barsi Adrián, Barta Adrián, Lévai Adrián, Pintér Adrián modellek, valamint Szekeres Adrián és Bzsédényi Adrián énekesnők. És ön, kedves Adrián, ugyanezen a napon köszöntjük Mária nevű kedves hallgatóinkat, a héber görög-latin eredetű név, csepp a tengerben, vagy keserűség, netán úrnő jelentéssel bír, ezen név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Becézése Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Riácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja, valamint Mara. Jeles viselői Borbás Mária, műsorvezető, Gornagy Mária, Jászai Mari, Súlyok Mária, Szemes Mari és Törőcsik Mari színésznők, Német Marika színésznő, valamint primadonna, Szepes Mária, író, valamint ön, kedves Mária. Ugyanezen a napon köszöntjük Adorján, Adria, Adrianna, Adriel, Adrián, Adriána, Alán, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Nestor, Nero, Serafina, valamint Sergius nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1157-tel kezdünk, szeptember 8-án született oroszlán szívű Richard angol király. Ugorjunk a 16. századra, 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát Dalmát és Szlavonban, akinek hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradjunk még a 16. században, 1572. szeptember 8-án Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, aki második Rudolf néven német-római császár és cseh király volt. A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Ugorjunk a 19. századra, 1846. szeptember 8-án megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 4 évet lépünk előre, 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ugorjunk a 20. század közepére, 1948. szeptember 8-án Budapesten született Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész. Pontosan 3 évet lépünk előre, 1951. szeptember 8-án született Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóba. Folytassuk 1965-tel, szeptember 8-án Freiburgban meghalt Hermann Staudinger, Nobel-díjas német kémikus. És megint csak ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1965. szeptember 8-án az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját ünnepeljük. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
5: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: 2026. szeptember 8-a, KEDD. Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül. Evangélium Szent Máté könyvéből első fejezet 18-tól a 23. versig. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Emlékedés. Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások, sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel. De Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy élet eseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már réges-régen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen, így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz. Mennyei Atyám! Hálát adok neked Szűz Mária életéért, akit az üdvösség hajnal csillagává tettél. Köszönöm, hogy általa elküldted a világnak a megváltót, Jézust. Add, hogy én is el tudjam fogadni hittel az életemben felmerülő titkokat, és bízni tudjak akkor is, amikor nem látok tisztán, nem értek mindent. Segíts, hogy Mária és József példájára én is engedelmesen fogadjam akaratodat, és kész legyek elindulni, és veled együtt haladni az üdvösség útján. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1883-ban Indonéziában a Krakatoa vulkán kitörése után a helyi lakosok a por miatt a naplementét zöld színűnek, míg a holdat kéknek látták? A hold a kitörés után még 2 éven át megőrizte kék színét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss híradásában, ahol a nap legfontosabb eseményeit és fejlesztéseit mutatjuk be. Szeptember 8-a, az Olvasás Világnapja alkalmából portálunkon olvasható, hogy egy új alkalmazás keretében Braille, hangos és digitális könyvek is elérhetők lesznek, ezzel is segítve a látássérült olvasók hozzáférését a szövegekhez. A kulturális élet terén is jelentős lépést tett a Budapesti Operett Színház, amely partneri megállapodás révén kedvezményes bérletet és ingyenes kulisszajárást kínál a Hermina Egyesület tagjainak. Hasonlóan gondoskodik a közönségről a Magyar Színház is, amely 2026. szeptemberében audionarrált Wonderland előadást tervez látássérült nézők számára, természetesen előzetes regisztrációhoz kötve. A technológiai innovációk frontján a Navivisions csapat kérdőívet indított, hogy a mesterséges intelligenciával működő okos szemüveg fejlesztése a valós felhasználói igényekre épülhessen. Emellett fontos jogi változásról is beszámoltunk, 2026. szeptember 6-tól a segítőkutyák belterületen póráz nélkül is vezethetők, amennyiben a hivatalos jelzésük egyértelműen felismerhető. Ezek a lépések együttesen azt mutatják, hogy a társadalom egyre inkább felismeri a befogadó környezet szükségességét. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, nézzük meg, mit tartogat a mai nap hátralévő része. 7 órakor a vers, esti mese kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorban vagyunk. 9 órakor az egyenlő esély adás következik, amely egy esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral. 10 órakor a világjáró műsort hallhatják, ami Magyarosi Marianna utazási műsora. Végül 11 órakor az Ezer arc, ezer talentum adásban Reményik László interjú műsora hallható. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg a fővárosban 31,5 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!

Eat out, Chad.

Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Célzott segítséget adna a dízeleseknek a kormány. Felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő egy napi rendelőtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta. Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket

0: gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn a Fóti Gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti Gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradtak ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárcavezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 166. szonet, Motuvum Istria. Gyönyörű völgy, zsúfolt bokrok közt rozsdás malomkerék, sok zöld, csend és szorongás. A hegyen épült városa középpen, s a görbe főült. A bástyáról nézem. Len a házak közt tetőtlen romházak, üres ablakok, négy fal. Mire várnak? Hogy hazajönnek még az olasz holtak, kiket Tito jöttére meggyilkoltak? Ez nem horvát táj. A gyümölcs a fákon rohad. Gyerek nem játszik az utcákon. Üzlet nincs. Néha egy szótlan, mogorva alak suhad el, mintha szellem volna. Otthon ülnek. Nem szeretnek kijárni a gyilkosok fiai és unokái. Motovun, Istria, 1993.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Öcsi, a szomszéd kisfiú átjött hozzánk egyik délelőtt, és nyafogni kezdett, hogy mondjak neki mesét. Milyen mesét szeretnél? Kérdeztem. Hát valami szépet. Elővettem tehát egy meséskönyvet, egy pokrócot leterítettünk a zöld fűre, a diófa alá, és én felolvastam öcsinek egy mesét a királyfiról, aki megölte a hétfejű sárkányt, aztán kiszabadította a fogvatartott király kisasszonyt. Volt a királyfinak egy táltos paripája is, amely olyan gyorsan repült, mint a gondolat. Öcsi itt félbeszakított. Nekem is kellett táltos ló, mondta. Minek? Kérdeztem. Hát, hogy ott legyek, ahol akarok. Erre a célra a vonat is megfelel. Ezt nem lett volna szabad mondanom. Öcsi indián üvöltésben tört ki, és követelte, hogy most rögtön azonnal utazzunk valahova vonaton. Sokáig igyekeztem őt lebeszélni, aztán eszembe jutott, hogy nem is lenne rossz meglátogatni például a nagymamát. Elkértem öcsit a szüleitől, és így történt, hogy másnap lélekszakadva rohantunk a déli pályaudvar irányában, én két táska alatt görnyedve, öcsi fagylaltot nyalogatva. Na, ne húzz olyan nagyon, kirántod a karomat, nyafogott öcsi. Sietnünk kell, 5 perc múlva indul a vonatunk. A vacak fagylaltod miatt még lekésünk. Igazán nem dőlt volna össze a világ, ha most nem veszünk. Vegyünk akkor csokit, ott annál a bácsinál lehet kapni. Feleletre sem méltattam. Utolsó pillanatban felkapaszkodtunk a vonatra, és lerogytunk 2 üres helyre. Azt hittem, most már nyugodtan utazhatunk, de tévedtem. Öcsi nyafogni kezdett. Szomjas vagyok. Szomjas vagyok. Már hogy lennél szomjas, mikor most ettél fagyit? Vetettem ellen. Miért? Attól még lehet az ember szomjas, ha fagyit evett, csodálkozott, mint például én. Málnaszörpöt akarok inni. Honnan vegyek én most neked málnaszörpöt? Mérgelődtem. Egy néni közbeszólt. Van a vonaton étkezőkocsi, tessenek oda menni. Sóhajtva feltápászkodtam, végig tiportuk egy csomó utas lábát, és eljutottunk az étkezőkocsihoz. Öcsi megitta a málnáját, aztán csokit kért, utána megint ivott egy málnát. Azután visszanyomakodtunk a helyünkre. Öcsi nyújtogatta a nyakát, és kinézett az ablakon. Egyszer csak megszólalt. Nem látok ki, az ablak mellé akarok ülni. Nem lehet, mondtam folytott hangon. Miért nem? Mert ott már ül egy bácsi, nem látod? Látom, de miért ül ott? Mert előbb jött, mint mi. Maradj már csendben. Öcsi egy pillanatra elhallgatott, majd jó hangosan újra kezdte. De én az ablak mellé akarok ülni. A bácsi megszólalt. Akarsz? Kérdezte jól megnyomva a szót. Én is akarok. Öcsi megszeppent. De én nagyon szeretnék. Hát, ha szeretnél, az más. No és mit gondolsz, mi a teendő ilyenkor? Öcsi egészen picire összehúzta magát, és az ölembe bújt. Meg kell kérnem a bácsit, hogy engedje meg, hadd üljek oda az ablakhoz. Na látod, így mindjárt más. Tessék, cseréljünk helyet, én már úgy is ismerem ezt a vidéket. Öcsi boldogan odafurakodott az ablakhoz, és orrát az üvegre nyomva kibámult. Rettenetesen élvezte az utazást, a szaladó villanypóznákat, teheneket, a falvakat. Alig tudtam lerángatni a vonatról, mikor megérkeztünk. Nem mehetünk tovább, mert csak eddig szól a jegyünk, érveltem. Nagyon morcos volt. Tudod mit? Menjünk vissza a következő vonattal, ajánlotta. Inkább látogassuk meg a nagymamát, ha már itt vagyunk, mondtam. Nagyon finom krémeseket tud sütni. Hát, nem bánom, mondta öcsi eltűnődve. Szeretem a krémest. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Hobby Radio.
1: No, no, mi van öcsém. Úgy állszik olyan szerencsétlenül, mint egy asszal szívva.
2: Ez is zsókolom, Gyula bács. De jó, hogy jönni tetszett. Tessék nekem tanácsot adni.
1: Na, na, csak sírva ne fakadj itt nekem. Hát mi van? Valami nőügy, mi? Ahogy elnézlek, nő, nő?
2: Azaz, Gyula bácsi, drága nő, a földkerekség legnagyszerűbb teremtése. Igen. Tegnap előtt még megesküdött, hogy 8 gyermekünk lesz. Ha. És tegnap megszökött egy sapka készítő kisiparottal.
1: És ezért vagy úgy összetörve, fiacskám? Ezért ugyan nem érdemes. Több nő van a világon, mint sapka készítő.
2: De én kitettem a lelkemet is. Fürdettem tejben, vajban, turmixban. Csókolgattam a tűsarka nyomát a plasztelen.
1: Látod, te pici, szépen ez volt a baj. Elkényeztetted. Pedig az az igazi, ha nem szívod merre a nőt. Érted?
2: Tetszik gondolni, hogy ez volt a hiba? Hát,
1: mi az, hogy? A nőknél, kisbarátom, csak egyféleképpen boldogulhatsz. Nyugodt fölény, hányavetiség, kér lelhetetlen önzés. Ez a biztos veszet.
2: Na. Na, de ha szeretem, Gyula bácsi, drága.
1: Akkor is. Legjobb figyelemre sem méltatni őket. Úgy kell tenni, mint nem is léteznének. Hadd erőlködjenek, hogy szóba álljunk velük. Be.
2: Na és biztos, hogy erőlködni fognak?
1: Még hogy biztos-e? Ha azt akarod, hogy egy nő észrevegyen, egyetlen dolgot, hogy ne vedd észre. Tudod, kérlek, a közön ingerli őket, sőt, imponál nekik.
2: Na de mit csináltam volna, ha egyszer Manci komolyan érdekel? Mégis meg kellett volna játszanom a fölényet.
1: Ide figyelj, te zöldfülű. Először is komoly férfit nem érdekel igazán egy nő. A legszebb, a legokosabb sem. Epekedjen ő, kezdeményezzen ő, érzelegjen ő.
2: Na. Na jó, ez a módszer bevált Gyula bácsinál, elhiszem. De hogy én a Mancival...
1: Mint a sics. De hogy lásd, nem a levegőbe beszélek, elmondok neked egy esetet, nagyon tanulságos. Ugye, hogy kb. 50 évvel ezelőtt volt nekem egy ilyen kis ügyem, egy kis izé, hát te érted, ugye? Hát,
2: na persze, holmi könnyű kis hát, izé, ugye?
1: Volt. Hát valahogy úgy. A dolog fajsúlyát egyébként már a nevéből is megítélhetett, tudnélik, Pitypangnak hívtam az illetőt, Pitypang.
2: Hogyan? Hát Gyula bácsi becézett egy nő.
1: Na igen, hát csak úgy a forma kedvéért. Vigyázzal persze, nehogy elkapassam.
2: Persze.
1: Na, hol is tartottam? Hogy azt mondja nekem egyik este ez a Pitypang, tudja, Gyula, azt kedvelem magában, hogy olyan méltóság teljes, olyan tartózkodó.
2: Aha, szóval nála is a recept szerint tetszett eljárni, ugye? Gondolom meg lehetett főzni.
1: Na, hallod? Szóval erre én fölegyedesedtem. Hanyagul leporoltam a nadrágomat,
2: de... Megbocsásson, Gyula bácsi, mi? De nem értem.
1: Miért?
2: Hogy leporolta a nadrágot? Hát mi történt a nadrággal?
1: Ugyanis tulajdonképpen akkor véletlenül térden álltam, na. Nem ez a döntő, kérlek. Hogy mit szakítasz félre, na?
2: Jó van.
1: Egy szóval fölegyenesedtem, elengedtem a ruhája szegélyét, és azt mondtam hűvösen, mi csinálja, kedves Pitypang, ha egyszer ilyen vagyok.
2: Na, óriás. Hát ez igen, hiába Gyula bácsi értette a módját.
1: Azt bizony, fokhegyről kell a nőkkel barátoskán. Flickman! Na aztán eltelt vagy 2 hónap, egyszer megint odaszól nekem ez a Pitypang az utcán, éppen akkor szidoloztam.
2: Pardon, mit tetszett csinálni éppen akkor?
1: Szidoloztam! Hát tudod, megkért, hogy fényesítsem ki a villamosíneket, amerre jár. Szerette, ha minden ragyogott körülötte. Elég pedáslő volt. Hát mi az a 9 megállónyi sín, igaz? Az ember megteszi ilyen apró figyelmességeket.
2: Hát, természetesen.
1: Na szóval azt kérdi, megy a munka, Gyuluska, megy a munka? Ragyognak ma azok a sínek?
2: Mire, Gyula bácsi?
1: Mire, én csak úgy vállam fölött, kvázi mellékesen oda lihettem, hogy megyeget mondtam.
2: Helyes. Fokhegyről, ugye?
1: Csak is rendíthetetlenül. Közönösen férfias határozottságban, érted? Részemről ellágyulás, meg ilyen szerelmes maraságok, szóba sövetnek. Meg is mondtam neki akkor éjszaka. De...
2: Éjszaka?
1: Igen.
2: Jól értettem? Ez aztán a gyors eredmény. Tényleg remek ez a módszer.
1: Meghiszem azt. Engem barátoskám lehetetlenség volt levenni a lábamról. Na jó, hol is tartottam? Mi?
2: Hát, hogy akkor éjszaka együtt tetszettek lenni.
1: Igen. Tudnélik, ott sétálgattam reggelig az ablaka előtt. Állítólag, hogy nyugodtabban tudott aludni. Én meg úgyis álmatlanságba szenvedtem akkoriban. Hát őre tudja mitől. Nos, tehát ott sétálgatok és fütyörészek, hogy... Persze nem szerelmes dalocskákat, mint valami trubadúr, csak úgy időtöltésből.
0: Persze.
1: Nagyon könnyedén. Igen. Fölényesen. Hirtelen nyílik az ablak.
2: Óriási. Ne is tessék folytatni. Meghatódott és behívt a Gyula bácsi.
1: Hát, speciál, nem hívott, csak kiszólt, hogy jól van Gyula. Most már eleget fütyőrészet, mehet haza.
2: Hát persze, ja, igen.
1: Engem egy nő nem befolyásolhat az elhatározásaimban. Ott sétáltam továbbra, és csak kicsi, halkabban fütyörésztem.
2: Persze, könnyedén, szórakozottan.
1: Igen.
2: Ahogy egy gondolataiba merült férfiú szokott, ugye bár értem. De tessék csak folytatni, mi történt?
1: Aztán barátokám előre elhatározott taktikám szerint ritkítottam a találkozásokat. Tudod, kicsi, szokatlan volt az az a sok cipelés.
2: Cipelés?
1: Cipelés.
2: Miféle cipelés?
1: Hát olyan zsúfoltak voltak a járművek, akkoriban pontosan úgy, mint manapság. Emiatt pittypangot a tenyeremen hordoztam, ide-oda. Természetesen nem nagy távolságra, csak itt a városon belül. Válból kinyitottam a kezem, ő felszállt, így közlekedtünk. Aztán minden 500 méterre átszáll a másik tenyeremre. Menet közben persze mindig elfordítottam a fejemet.
2: El tetszett fordítani? Ugyan miért?
1: Hát a szisztéma miatt.
2: Ja,
1: hogy hidegnek és kimértnek lásson, na, hogy elbízza magát. Amilyen hiú egy nő volt. Különben még azt hihette volna, hogy, hogy beleszerettem. Nézd oda.
2: Így viszont, ugye?
1: Velem aztán nem poszkázhatok ki az ilyen pitypang, se más. Egy igazi férfi legyen kemény, zárkózott. Megközelíthetetlen.
2: Úgy van, ez aztán a szisztéma. Most már belátom, hogy nekem is így kellett volna kezelnem Mancikát. De nem mondta el Gyula bácsi, hogy mi történt aztán. A történet végét mondja el. Mi lett Pittypanggal?
1: Az történt, kérem, hogy másnap férjhez ment egy hentes és mészáros legényhez. Neki is volt szisztémája.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: Hova ül a tehén a vonaton? Legelőre.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: A Jambetok, a Chevrolet.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj,
2: mélység kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szivárvány.
7: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Háromszor drágábban vehetett az állam Covid-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a Covid-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott beszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a Látvány csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MTI-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este észak-nyugaton az érkező hidegfront hatására észak-nyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

jár. Nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! 25 ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják...

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ennek a műsornak az a címe, hogy ismerős ismeretlenek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki olvassa azt a levelező listát, ahol te is és én is tag vagyok, a Győriné Ilike név az nem ismeretlen. Mégis viszonylag keveset tudunk arról, hogy ki kicsoda, és én azt szeretném, hogyha bemutatkoznál, elmondanád, hogy honnan indultál, ki vagy, mit csinálsz, aztán majd visszatérünk arra, hogy merre jársz és merre jársz.
2: Győri Sándorné Ilike vagyok, 71 éves. Gyógymasszörként éltem az életemet, illetve, hogy az elején kezdjem, én látóként születtem. Van egy úgynevezett degeneráció pigmentóza nevű betegségem, amiről én csak 18 éves korom óta tudok. Érettségi után elhelyezkedtem egészségügyi intézményben, asszisztensként dolgoztam, orvosnak készültem, oda nem vettek elsőre föl, és itt a rendelőben derült ki, hogy baj van a látásommal, még egy már nem is próbálkoztam. Hamarosan férhez mentem, Debrecenbe kerültem, ott dolgoztam kórházban, emészeten, természetesen, meg baleseti sebészeten is egy pár hónapig. Másfél évig ott voltam, mert férjem még akkor ott tanult. Aztán a másfél év letelte után hazaköltöztünk ismét Győrbe, akkor már kórházban helyezkedtem el, szintén, mint akkor még csak segédápolónő, de tanfolyamosként már elvégeztem az ápolónői tanfolyamot, hogyha már orvos nem lehetek, akkor is maradjak mindenképpen az egészségügyben, mert nagyon szeretek a betegekkel foglalkozni. Az is megvolt, időközben megszületett az egyik gyerekem, később a másik, aztán mire a második gyerekem is megszületett, addigra már olyan állapotban volt a szemem, hogy már nem dolgozhattam, mint ápolónő sem. Addigra én már elvégeztem egy fürdősmaster tanfolyamot is, mivel mondták, hogy mire visszamegyek a második gyerek után lejáró ugyes után dolgozni, akkor már mint ápolónő sem dolgozhatok. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen az egészségügyben szeretnék maradni, ezért volt a fürdősmaster tanfolyam, később a gyógymaster tanfolyam is. Végig reumatológiai osztályon dolgoztam, nem rokkantosítottam le magamat, úgy gondoltam, hogy mindenképpen integráltan szeretnék dolgozni normálisan, úgy, ahogyan a többi más ember is. A bejárásomat meg tudtam oldani, megtanultam fokozatosan, mert hát fokozatosan vesztettem el a látásomat. 83 óta már nagyon-nagyon rossz volt a látásom, akkor már majdnem, hogy vaknak tekinthettek, és ez még mind egyre rosszabb. Még most is van azért valamennyi kis látás maradvány, ilyen kis homályok, olyan nagyon-nagyon kevés, kis alig-alig valami, de semmi forma alak nincs, már csak olyan sejtésszerűen, mintha valami elhaladna előttem, talán annyi, de az is már csak olyan, inkább beleképzelem, hogy elmegy, már mondjuk értem, hallom a hangját, meg érzem a levegő suhanását, és ebből gondolom, hogy elment előttem valami. 2008 óta vagyok rokkantnyugdíjas. Fél évvel előbb mentem el rokkantnyugdíjba, mint ahogy egyébként elmehettem volna előrehozott nyugdíjba. Időközben én elváltam, 2000 óta vagyok külön a férjemtől, körülbelül 3-4 évvel azután költöztem saját lakásba már, akkor tudtam venni magamnak egy másik lakást, és akkor azóta élek helyesen egyedül, mert először anyukáméknál laktam egy pár évig, amíg egyenesben nem jöttem, és most már 17 éve vagyok egyedül ebben a lakásban, ahol most élek, Győrben, innen meg tudtam oldani még akkor ugye a bejárásomat, mert még akkor dolgoztam, olyan helyen igyekeztem lakást venni, ahonnan meg tudtam mindezt egyedül oldani. Nyilván eleinte sok segítségre volt szükségem, mert akkor a nővérem, meg a barátaim, meg a betegeim azért sokat segítettek nekem. Például a lakást is úgy találtam, hogy egy betegem segítségével. A felújításnál a nővérem segített abban, hogy milyen színű legyen, hogyan legyen, én csak elmondtam az elképzelésemet, aztán ő segített kiválasztani a dolgokat, hogy azért kapok segítséget.
1: Én amikor megismertelek, akkor úgy mutatkoztál be, hogy kétszeres győri vagy, most már érthető, hogy miért.
2: Mert hogy a győri vagyok, Győri Sándorné, és Győrben élek.
1: Ennek a beszélgetésnek az apropója tulajdonképpen az, hogy olvastok a listán, hogy nagy kirándulást tettél, és nem is akárhol. Hogy kezdődött ez? Mert hát természetesen meg fogom kérdezni azt, hogy merre jártál. De hogy indult egyáltalán az, hogy te egyszer csak fogtad a hátizsákot, a fehér botot, és egy kísérővel elmentél nagyon messzire Magyarországról?
2: Hát ez úgy indult, hogy én, mint mondtam, gyógymasszörként dolgoztam, maradt egy-két olyan betegem, aki azért a mai napig is fölkeres még itt a lakásomon, továbbra is masszírozgatok itt egyet-kettőt. Részben barátságként, részben úgy, hogy azért nekik is jó, nekem is jó, mert addig beszélgettünk, stb. Lényeg az, hogy az egyik betegem felajánlotta, hogy mit szólnál hozzá, hogyha elmennénk. Már is komolyan gondolod? Hát, úgy éltem tőle, hogy úristen, most mi lesz? Mert hát azért teljesen látó közegben úgy elmenni, hogy tulajdonképpen én csak mások által elmondottan érzékeljem a dolgokat. Elkapott a vágy, hogy hát már is meglátni, hát milyen jó lenne. És gondoltam, hogy na, megyek, és megpróbálom, elmegyek. Talán azért nem igen kapodott értem sohasem, úgy nem mondták, hogy na, menjek velük, a többi gyakorlatilag idegen volt nekem. Hát úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen ki kell használni. És aztán összeszervezett, gyakorlatilag indította el, teljes egészében ő szervezte le. Nekem csak annyi volt a dolgom, hogy tudjam azt, hogy mikor indulunk, hogy ott legyek a találkozási ponton, amikor indulunk, aztán ennyi. Szépen bepakoltam a kis hátizsákomba, meg a kis oldaltáskám, meg a ridikül földíszítettem magam, mint egy karácsonyfa, aztán a fehér botommal bizony mentem busszal innen tőlem a találkozási pontra. Egy darabig futtam az utat, aztán mindjárt az elején voltak azért gubancok, ugyanis az a rész, ahol a találkozónk volt, a föl volt elég rendesen állványozva, és nem tudtam, hogy most ugyan mégis merre. Aztán észrevette egy férfiú, hogy segítségre szorulnék, megkérdezte, hogy segíthet-e, mondtam, hogy hova igyekezem, és akkor szépen belekaroltam, és elvitt a találkozási pontig. Úgyhogy aztán ott megvártam a kísérőmet, mert szintén hát húzta a hatalmas bőröngyét, elég messziről, ő gyalogért. Érdekes volt egyébként, mert az egyik utastársunk, mint később elmondta, ő kiszúrt már engem, hogy biztos, hogy velük fogok menni. Nem tudom, hogy honnan gondolta, hát, hogy igen, föl vagyok díszítve, úgy látszik a csomagokkal. Sejtette, de nem jött oda akkor hozzám, mert akkor még nem volt semmi biztos. Amikor már én találkoztam aztán a kísérőmmel, akkor mentünk oda a csoporthoz, akik már várakoztak a találkozóponton, oda jött, értünk a busz, mert le volt szépen minden szervezve, és nekiindultunk a nagyvilágnak. Hát először az idegenvezető csak lesett, hogy ugyan mégis, de aztán volt olyan is például, aki rákérdezett, hogy és mégis hogyan érzem én ezt, hogy hogyan látom, vagy hogy tudom én ezt, semmit nem látok, tényleg semmit nem látok. És hogy akkor mit érvezek ebből? Hát mondtam, hogy tulajdonképpen én azt, amit ők beszélnek körülöttem, ahogy megélik, ahogy ámuldoznak, ahogy az idegenvezető rengeteget beszélt, nagyon-nagyon sok információval látott el bennünket. Nem tudom, hogy nekem volt ez, vagy mindig is így csinálta-e, de annyira láthatóan mondta el az információkat, hogy én szinte magam előtt képzeltem az egészet, hogy merre vagyunk, hogy vagyunk, és nem volt a világon semmi probléma, nyugodtan elindulhattam. Kísérőm már pedig nem olyan nagyon voltunk összefogva, mert azért olyan sokat nem közlekedtünk mi együtt, de mégis olyan ügyesen tudott navigálni, hogy például a lépcsőn mentünk le, akkor korlátra rátette a kezemet, aztán már szabadjára is engedett. Mondta lépcső le, lépcső föl, korlátom minden, megfogtam a korlátot, aztán mentem egyedül. Nem úgy, hogy most jaj, ő neki fogni kellett engem, meg hasonló. Ilyen gondok voltak eleinte még, hogy azt kicsit nehezebben oldottuk meg, hogy vannak ezek a beengedős vécék, hogy mindenhol automata, aztán akkor csak amikor már leesett a pénz, akkor lehet bemenni, meg tudom is én. Ott azért egy kicsit bizonytalannak éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy megyek bele a semmibe, de mindig voltak, akik figyeltek rám, tehát megfogták a másik oldalon a kezemet, vagy egyáltalán csak szólt a őt, hogy nincs előtted semmi, nyugodtan megállhatott, vagy állj egy kicsit jobbra, vagy balra, vagy bármi, de nagyon segítőkészek voltak az emberek úgy általában. Szerintem látták a fehér botot, meg látták azt, hogy azért olyan nagyon nem hagyom el magam, és olyannak akkor már könnyebben segítenek. Aki olyan nagyon potyorog, meg olyan visszahúzódó, azt azért én úgy gondolom, hogy talán annyira nem segítenék.
1: Magyarán a fehér bot az majdhogy nem tiszteletet parancsolt ezek szerint?
2: Igen. Én azt vettem észre, hogy fölnéztek rám az emberek. Úgy éreztem, hogy becsülnek érte, hogy így bemerem vállalni, egyáltalán, hogy bemerte vállalni a kísérőm ezt az egészet, mert ez az ő részéről még talán nagyobb szó volt, mint az enyémről, és én azt láttam, hogy igenis, hogy segítenek, például múzeumokba jutott, ahol volt rá lehetőség. Felajánlották a liftet, például a kezelő személyzet. Mindig mondták, hogy menjünk lifttel, de nem akartunk vittem menni, mert én mindent meg akartam érezni, mindent tapasztalni akartam. Volt azért olyan hely, az egyik aztán a Versailles kastélynak a kertjében volt az, hogy hát ugye eltévedtünk egy kicsit, és akkor aztán jött az egyik kertgondnok, vagy nem is tudom minek mondjam, és ő segített bennünket, de úgy, hogy aztán kiengedett egy olyan helyen bennünket, ahol nem kellett mindenkit keresztül gázolnunk, hanem akkor mehettünk szépen ki, aztán mondta, hogy hova menjünk. Kísérőn valamennyit gagyogott franciául egy-két szót, meg angolul próbáltunk boldogulni, aztán kész, hát ott volt ugye mindig azért velünk a csoportvezető, nem volt mindig pontosan elérhető közelségben, tehát ilyen audiogajderen keresztül kapcsolatban voltunk. Azért csak ugye mi hallottuk őt, de ő nem hallott minket, és azért meg kellett időnként keresni, hogy ugyan mégis hol is van. Jó lett volna valami tollaskalapot, tehát volna a fejére, hogy az láttuk volna messziről, hogy merre járt, mert azért rettentő nagy tömeg volt a Louvre-ban, például potyorgás volt, de mentünk, mint a hurkatöltőben az anyag előre, és azért meg tudtunk nézni mindent, mert még meg is tapogathattam, és soha nem szóltak rám sehol, hogy miért fogok meg valamit.
1: Mi volt a legemlékezetesebb ezen az úton, ami neked, hogy úgy mondjam, mindig megmarad, mint tapasztalás?
2: Egyrészt az emberek elfogadó képessége, a másik, ami kifejezetten ehhez az úton kapcsolódik, az viszont nekem az Eiffel-torony. Nem tudom miért, de nekem az az Eiffel-torony az nagyon nagy élmény volt, pedig úgy be van ám üvegezve, meg körbe van véve, úgyhogy nem is igazán érzi az ember, hogy kint van, de valahogy az a tudat mégis, hogy ott voltam fönt azon a magason, az úgy ez hogy nagyon érdekes volt. A másik az, hogy nagyon-nagyon kevés idő volt, de azért megpróbáltam az okos telefonnal fölvenni dolgokat, videófelvételt csináltam, mert ugye akkor beszéltem mindig hozzá. Hát mondták ez valahogy van, amikor csak én láttam, mert megfordult a kamera, meg volt olyan, hogy az ujjam látszik a képernyőn, mert hát belelógott az ujjam a kamerába, de hát onnan tudtam volna, hogy mit teszek tőle. Már akik aztán megnézték később, azok mondták, hogy sikerült a felvétel, de úgy összességében véve nekem azt, hogy egyáltalán el kell indulni, nem kell kicsit ilyen otthon maradni, hanem igenis, hogy menni. A másik meg az, ami még szimpatikus volt nekem, hogy például a belépődíjak, azok a vak számára mindenütt ingyenesek voltak, a kísérő számára két helyen kellett fizetni, de a többi helyen a kísérőnek sem. Ez számomra megdöbbentő volt, mert én ezt Magyarországon nem tapasztaltam meg. Összességében véve én azt mondom, hogy nem kell tényi elindulni.
1: Hát ha van kivel, akkor igaz. Egy dologról még feltétlenül szeretnélek kérdezni, hiszen ezt a levélben is kiemelted, az étkezés. Mennyivel másabb, érdekesebb, és te mennyivel voltál kíváncsi, mint háziasszony, hogy főznek és mit főznek a franciák? Volt-e valami különleges étel, amit ettél?
2: Különlegesség nekem a ráksaláta volt, ami nekem nagyon ízlett, sokan féltek tőle, nem is rendelték, mert ezt direkt rákérdezett az idegenvezető, hogy van-e olyan, aki ettől úgy idegenkedik. Én kíváncsi voltam, és meg akartam menni, és én nekem nagyon ízlett. Ami nem ízlett, az viszont jó lett volna, ha jó lett volna elkészítve a lazat, az úgynevezett latin negyedben. Ott azt nagyon elégették, úgyhogy az ott nem volt igazán jó. Az az igazság, hogy én a kajával nem vagyok egy nagyon ínyen valaki. Én megeszek mindent, ami nem mozog. Nekem ilyen gondom nincsen, nem is vagyok egy kifejezett a jó házi, azt, hogy nem tudok, nem is igazán szeretek főzni. Megeszek mindent, ne nekem kelljen megcsinálni, aztán kész. Engem ennyire nem fogott meg így az étel. Finomak voltak az ételek egyébként, úgy általában véve, kivétel ez a latin negyedes dolog volt. A kacsasültek nagyon finomra csinálták utolsó nap, amikor a francia területen étkeztünk. Aztán a német szállodában nagyon-nagyon finom volt az igazi borjú bécsi szelet. Aztán ugye többi az engem úgy különösebben nem fogott meg. Hiányoltam mondjuk a zöldséget, kevés zöldséget adnak, vagy nem is igazán savanyúságot például nem adnak, levest nem adnak a franciák. A németek azok adtak, mert Németországban volt az első szállásunk, meg az utolsó napi szállás. Ott adtak levest, de úgy különösebben én nekem minden ízlik, én mindent megeszek, hogy nekem nincsen ilyen különösebben ilyen gasztró akármik. Nagyon finom fagylaltot tettem úgy a városban, hát Eiffel-torony környékén, ott az egyik kis cukrászdában, kávéztunk a Párizs kávézó, Párizs nevű kávézóban, bagettet, mivel meg a sült levegőn az érdekes volt, az a sült bagett. Olyan volt, hogy úgy nézett ki, mint itt egy kis pici fonott palát, de ha megfogtad, olyan volt, mint hogyha kilukasztottad volna a lufit, és egyszerűen összement az egész, egy ilyen kis lapos valamivé, nagyon finom volt, olyan kis kellemesen édes, és nem túl édes, mert azokat nem szeretem, de olyan kellemesen vajas, az úgy finom volt. Gyümölcsöt is ritkán láttam. Úgyhogy most majd nem hívta föl rá a figyelmemet a kísérőm, mert esetleg ő nem vihatta annyira, aztán nem hívta föl rá a figyelmemet, nem tudom, de gyümölcsöt is csak kétszer fogunk venni gyümölcsöt, semmit nem beszélt róla, hogy van ott gyümölcs.
1: Ha le kellene vonni a konzekvenciát, már pedig nyilván, hogy élményekkel megtelve értél haza. Érdemes volt elmenni, tapasztalatot szerezni külhomban, akkor azon sorstársaknak mit tanácsolsz, mit üzensz? Menjenek bátran, ha van kivel, és van olyan, akiben megbíznak, mozduljanak otthonról minél többet, hogyha képesek rá.
2: Menjenek. Ha megtehetik, akkor menjenek. Mert igenis, hogy kinyílik az embernek a világ. Sokkal többet, azt mondják, hogy nem érzékelünk, dehogy is nem érzékelünk. Nagyon is sok mindent érzékelünk a világból mi is. Igaz, hogy sok tolmácsolás kell hozzá, de kell hozzá az, hogy érzem magam körül a nyüzsgést, érzem az illatokat, az embereknek a beszédéből le tudom vonni, hogy ott mi van, hogyan van, magát, amit megtapasztalok, egyszerűen csak akár még annyi is, hogy ahány helyen voltunk, annyi különböző mosdó lehúzó, meg vécé lehúzó, meg mosdó napindító telep, meg akármi. Ezek mind-mind hozzátartoznak az élethez. Sokkal könnyebben elboldogul utána az ember, ha már egyszer találkozott vele. Nem kell félni elindulni, igenis, hogy el kell menni. Mert bizony azért elég bezárt a mi életünk, de ha mi sem megyünk belőle, direkt nem is akarunk, akkor nem is fogunk többet tudni a világról.
1: Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót el se tudnék képzelni. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen. Örülök, hogy beszéltünk.
0: Hobbi Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Ezzel kedden felállt a független közmédia testület, miután az országgyűlés megszavazta a testület tagjait. A 9 tagú testület ezzel működőképessé vált, a döntés pedig már szerdán hatályba is lép. Az országgyűlés a kormányon lévő Tisza párt által jelölt Bálint Viktort, Hargitai Miklóst és Szabó Györgyöt 4 évre, de legfeljebb a következő parlament megalakulásáig választotta meg. A szakmai szervezetek által delegált Bayer Judit, Kollár Árpád és Süközd Miklós 2 évre kapott mandátumot. A megválasztásukhoz a képviselők 2/3 támogatására volt szükség. Minden idők legrosszabb PISA eredményeit hozta a 15 éves magyar diákok számára a legfrissebb kedden bemutatott nemzetközi felmérés, amely szerint a tanulók teljesítménye világszinten és Magyarországon is mélypontot ért el. A magyar olvasás szövegértés 452, a matematika 459, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel 1/3, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány 1,5 éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra és fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Dunamenti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hidegfront hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallják. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Önök tudják, hogy mi az a Reiki? Pontosan tudják, hogy mit jelent a Reiki kifejezés? Mi ennek a szónak a jelentése? Ha igen, akkor nagy szerencséjük van, de azért azzal együtt érdemes lesz meghallgatni a mai adást. Bevallom őszintén, én 50 évet megéltem, de Egészen pontosan nem

0: tudtam ennek a szónak a jelentését. Hallottam már erről, tudtam, hogy a reiki egy létező gyógymód, de hogy pontosan mit is jelent, hogyan is kell ezt elképzelni, illetve hogyan is lehet megvalósítani, erről egészen 2 héttel ezelőtt vasárnapig nem tudtam pontosan. Aznap tartották ugyanis Budapest 13. kerületében az idei Angyalföldi utcabált, és miután a Netmédia Alapítvány évek óta kiemelt média partnere ennek az eseménynek, így ebben az évben is ellátogathattam oda a Hobby Rádió munkatársaként. A mai esélyegyenlőségi magazinban összefoglalót hallhatnak az aznapi eseményekből, tudósításokból, egész pontosan 3 interjút fogok újra közreadni. Az egyik interjúban a Reiki Fénye vallási és spirituális egyház egyesület vezetőjével beszélgetek. Aztán hallhatnak még a Nők Világa egyesületről, illetve megismerhetik közelebbről a Katasztrófa Védelmi és Polgárőrség egyesület munkáját is. Akik velünk voltak aznap, ha más módon nem is az éter hullámain keresztül, de szeretnék újra meghallgatni, azoknak is jó szívvel ajánlom. Kedves hallgatóink, tartsanak velem, egy rövid zeneszünetet követően indítjuk a műsort.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Jövök, megyek, fontoskodok, közös ügyek, ami sintó. Jövök, megyek, fontoskodok, közös ügyek.

mindenki bolond. Mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, fontoskodok, mindenki bolondok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiány

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Amit hallanak, az nem más, mint a Nők Világa Egyesület standján nyílvesszőt lehet lőni, majd erről is beszélünk, hogy mit érdemes erről tudni, úgyhogy időnként fognak hallani majd durranásokat, akkor ezek nem más, mint a nyílvessző, amit éppen céltáblára lőnek. Mert hogy a Nők Világa Egyesület hozta létre az Ökozsibongó kezdeményezést, és akivel pedig erről beszélgetek, az Egyesület elnöke Kovács Magdi. Szeretettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt olvastam, hogy 23-ban jegyezték be az Egyesületet, ugye? Tehát már 3 éve.
2: Igen, valójában onnan jött az ötlet, hogy ezt egy szervezeti formába is öntsük, hogy már előtte több éve egy nagy női közösségünk épült, és a Covid pedig életre hívta az Ökozsibongót, mivel a nőkkel abszolút interakcióban voltunk, tehát folyamatos kapcsolatban. Ott jött az igény, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol vissza a szabad zöld környezetbe olyan foglalkozásokat, játékokat, élményeket lehet gyűjteni, amit talán a múlt században gyakoroltunk. Mit értek ez alatt? Tehát ugyanez ez a gumitapadós, nyílveszős játék, de van különféle mozgás, van termelői piactér, ahol ízeket lehet kóstolni, van kézműves foglalkozás és lelki foglalkozás egyaránt, mert van apa megőrzőnk és agyatuning állomásunk is, és a családok együtt játszanak, egy útlevéllel mennek végig az állomásokon.
1: Ennek azért örülök, mert általában, hogyha nőkkel kapcsolatos egyesületről hallanak az emberek, akkor mindig valami feminista egyesület jut az emberek eszébe, hogy a női emancipáció, a női egyenjogúsága, nők munkavállalása, stb. Tehát mindig valami érdekképviseleti dolog jut az emberek eszébe, ami persze nem baj, de akkor kiderült, hogy azért van itt más is.
2: Igen, mi kifejezetten arra a területre specializálódtunk, ami élményt ad, ami támogatja a családokat, illetve a nőket abban, hogy jobban tudjanak működni a hétköznapokban. Az is a mottónk, hogy anya jól van, mindenki jól van. És azt hiszem, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Na most ahhoz, hogy anya jól legyen, ahhoz először is meg kell kérdezni a nőket, hogy miben várnak segítséget, és ez nem feltétlenül ez, amiről az előbb szó volt a felsorolásban, azt elvégzik az egyéb más szervezetek. Mi kifejezetten arra törekszünk, hogy azokat a gyakorlati hétköznapi dolgokat, segítségeket a fizikai síkon, tehát akár mozgásban, egészségmegőrzésben, környezettudatosságban, vagy akár gasztronómiában, vagy lelkiségben meg tudjuk adni a nőknek, anyáknak, lányoknak, amitől ők valóban a gyakorlatban azonnal beépítve ezt a tudást, jobban tudnak működni, többet tudnak mosolyogni, könnyebb az életük, könnyebben hoznak döntéseket.
1: És mit jelent ez az anyatuning? Ugye jól hallom, anyatuning.
2: Igen, az anyatuning állomás az arról szól, hogy akkor egyébként zárt térben vagyunk, a Szabolcs utcai kertben, itt a 13. kerületben, a volt Szabolcs utcai kórház helyén, ott a C épület körül a zöldben, illetve benne az épületben zajlanak az események. És hát itt van lehetőség arra, hogy itt akár az apákra bízva, vagy akár a kollégáimra a gyerekekkel foglalkozunk, és addig az anyát egy kicsit kényeztetik. A kényeztetés az lehet egy kis masszázs, egy kis lelki beszélgetés kineziológussal, vagy kézápolás, vagy bármi olyan jellegű dolog, amire lehet, hogy ugye a hétköznapokban nem szoktuk meg, hogy egy eseményen lehetőségünk nyílik.
1: A kineziológus az gyakorlatilag olyan, mint egyfajta pszichológus, jól értem?
2: Igen, izomtesztel segít, és egyébként meg akár mozgásban, vagy akár beszélgetésben, tehát ez egy mozgásterápia is, tehát azt is tartalmazhatja, akár legalábbis a mi szakértőnk foglalkozik ezzel.
1: helyben történik, tehát ül az anyuka, vagy ilyen aerobikszerű, tehát hogy képzeljük ezt el?
2: Nem egy aerobikszerű mozgás, de van okos torna, amit ő megtanít, amitől azokat a feszültségeket, stressz helyzetet, amit egyébként mi nők azért napi szinten valljuk be, igen gyakran megélünk, azt oldani lehet. Tehát itt mindenben a megoldás a lényeg, hogy olyan segítséget kapjanak a nők, meg egyébként a családok, mert itt egyébként az is egy nagy erőssége a programnak, hogy a család együtt van a programon, együtt mozog, és a gyerekek ezt el is mondják, hogy végre apa meg anya együtt játszott velem, együtt mozgott velem, közös élményeket szereztünk.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyerekeknek jót tesz, illetve a családnak, tehát hogyha esetleg szétesőben van egy család, de mondjuk fölkeresi önöket, nem tudom, hogy mi a tapasztalat ez alatt, a 3 év alatt volt-e ilyen, hogy mondjuk szétesőben lévő család fölkereste önöket, és akkor ez összehozta a családot.
2: Azért érdekes, amit említesz, mert egyébként gyakran van ilyen. Tehát itt ez érdekesség, hogy mind a nők, vagy akár a gyerekek, a férfiak ritkábban, de a nők, illetve a gyerekek gyakran beszámolnak arról, hogy jaj, de jó, most közös élményt szereztünk, és együtt voltunk úgy, mint régen, vagy hogy de jó lenne, ha ez mindig így lenne. Tehát ez akár lehet egy jó élmény ahhoz is, hogy egy holtponton átlendítsen egy családot. Egyébként valljuk be, hogy azért olyan információ dömping van, és olyan szintű sebességgel száguldanak a hétköznapjaink, hogy nagyon nagy szükség van egy kicsit erre a fajta lelassulásra, koncentrált odafigyelésre, egymásra figyelésre, és ezt mi biztosítjuk.
1: Ha valakit érdekel az önök tevékenysége, nyilván lehet csatlakozni, és én azt gondolom, hogy nem csak nőként, mert hát apukaként is lehet, nem? Hogyha valaki apuka és szeretné meglátni, hogy hova jár az asszony, ugye, akkor bejöhet és megnézheti.
2: Hogyne, hát az Ökozsibongó az abszolút családi eseményünk, van a Csak a nőknek női klubunk, amire az a mondás járja, nem csak a nők járnak, ugye szeptember 17-én lesz a születésnapi klubunk 13. éve, itt a 13. kerületben, szintén a Szabolcs utcában vagyunk, hanem okos férfiak is, ez a mondás, okos férfiak női klubba járnak, és hát annyira működik ez a dolog, és ti férfiak is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igénylitek, vagy egyre többen igénylitek azt, hogy értelmes beszélgetések, segítség legyen abban, hogy jobban működjetek, hogy megszületett a Férfiak Világa klub, Balogh Bélával, Kereszti Andrással, Brezovai Gáborral, akik mind segítők abban, hogy a férfiaknak hétköznapi gyakorlati módon tanácsot adjanak, és beszélgessenek, és megoldásokban segítsék őket, és október 1-én lesz az első Férfiak Világa klub. Egyébként erről mind a Csak a Nőknek magazin oldalán, illetve az Ökozsibongó oldalán lehet tájékozódni.
1: Én arról is olvastam, mert hát bevallja az ember azért, nem titok, hogy a Gemini, az az ember jó barátja, meg a Google. Amikor én készültem erre a beszélgetésre szombaton, akkor én arról is olvastam, csak nem hallgattam meg, hogy van egy podcast is.
2: Így van, a Nőkvilág, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és örülök, hogy ezt felhoztad.
1: És igen, meg fogom hallgatni, még ezt nem
2: azért tettem. Nagyon örülök, mert a Nőkvilág, a nők hangja, az 3. éve dübörög, és mi magunk sem számítottunk arra, hogy ekkora sikert hoz, bár imádjuk ezt az egészet. Ez a Nőkvilág, a nők hangja podcast sorozat, ahol már több mint a 230. résznél tartunk, és az a jó hírem, hogy a sortokkal és a teljes adással együtt havi szinten több mint 4 millió hallgatják. És azért érdekes ez, amit említettél, mert képzeld el, ugye mi látjuk a hallgatottság arányát, hogy férfiak, nők és milyen korosztály hallgatja, hogy 60%-ban férfiak hallgatják a csatornánkat, aminek külön örülök.
1: Én dolgoztam olyan közösségi rádióban, nem titok, a civil rádióban, ahol volt Elekes Irén Borbálának, nem tudom, ismerős a
2: igen,
1: neve,
2: igen, igen.
1: Feminista műsora, és én ezért is mondtam, hogy általában mindig a feminista nők jutnak az emberek eszébe. Uh-huh. És én férfi létemre hallgattam, mert hát azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hiszen mindenkinek van édesanyja, minimum, ugye, aki ott megszülte, mint nő, és hát van felesége, vagy lesz felesége, nekem még nincsen, de bármikor lehet, és hát nyilván engem is érdekel, és számomra is fontos a család.
2: Hát igen, de itt ha arra gondolunk, hogy valójában, és itt most a feminizmushoz csatlakoznék először, mindenkinek először ez jut eszébe, pedig az a helyzet, hogy a férfi és a nő az igazság szerint ugyanúgy emberből van mindkettő. Tehát ez egy nagyon ember, aki férfi és ember, aki nő, és a kapcsolódásukat segíteni kéne egy szövetségé válni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy akkor működik ez jól, hogyha valóban ők egy szövetet alkotnak és összekapcsolódnak. Mi pontosan ezért nem a szétválasztás, nem a kritika, nem a negatív tartalmakat céloztuk meg, hanem azt, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, jó példákat, jó szakembereket adni ahhoz, hogy hogy lehet jól működtetni és megérteni, megtanulni egymást. És ez nem arról szól, hogy most akkor itt minden rózsaszín, meg itt minden happy, meg nem, de olyan emberekkel, olyan beszélgetéseket folytatunk, akik segítenek felismerni azt, hogy esetleg hol van neked, nekem, másiknak, harmadiknak, vagy a családban elakadás, és akár lehet segítségként fordulni hozzájuk.
1: És hogyha végezetül, hogyha valakit érdekel, akkor az ökozsibongó.hu címen tud utánatok olvasni, illetve rólatok olvasni.
2: Igen, és az...
1: Ha már így összetegeződtünk el, ezért így a beszélgetés során, ugye, ösztönösen én is visszategeztelek, pedig ugye azt szokták mondani, hogy ez fordítva működik, de hát te már megtetted.
2: Igen.
1: És köszönöm, megtisztelve érzem magam, akkor az ökozsibongó.hu weboldalon lehet olvasni az egyesületről.
2: Igen, és nem csak a kis családosoknak, hanem a hozzánk hasonló, kicsit régebb óta fiataloknak is ott a helye. Tehát itt barátokat, barátnőket is szeretettel várunk, és az ökozsibongó.hu oldalon ott vannak az időpontjaink. Még össze lesz kettő ökozsibongónk, és a biomikulásunk, ami kétnapos, és szintén a Szabolcs utcában lesz, ami kifejezetten egy jótékonysági rendezvény. Egyébként az eseményeinken ingyenes a belépés, viszont nagyon sok foglalkoztató és egyéb olyan lehetőség van, illetve ízek piaca, vására, ahol szintén tanulni lehet, akár elkészíteni a saját perecedet, vagy megkóstolni a homoktövist, hogy hogy lehet finom, ami egészséges, mert ez is egyébként egy nagyon komoly feladat.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ruzsa Viktor vagyok, egy rövid zeneszünetet követően. Újra itt vagyunk a Dagály utcában, innen jelentkezünk az Angyalföldi utcabárról, ahogy ezt már megszokhatták, minden augusztus utolsó hétvégén. Az időjárás nagyon kedvező ahhoz, hogy kijöjjenek a szabadba, és megnézzék a civil szervezeteket, akik képviselik magukat, találkozhatnak akár a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesülettel is, akinek munkatársával, Varga Máriával beszélgetek, vagy ahogy ő mondta magáról, Marcsi, akit nagy szeretettel köszöntök, illetve hát köszönöm, hogy itt lehetek önöknél. Mikor jött létre ez az egyesület?
3: Szép napot, sziasztok! 2018 óta, tehát most már jó ideje működünk.
2: Itt láttam, úgy is találtam ide, hogy itt voltak egyenruhában munkatársak, akik itt segítenek akár a járókelőknek is. Gondolom, hogy ha bármi van itt, csak információra van szükség, akkor is tudnak segíteni, akár az ide látogatóknak.
3: Így van, a mi egyesületünk eléggé sokrétű, tehát itt mi vagy eléggé minden évben már nálunk is hagyomány, hogy itt vagyunk. Természetesen segítjük a lakosságot, bármilyen gond és probléma, kérdés esetén próbálunk segítséget nyújtani, információt nyújtani, hisz mi elsősorban a lakosságért vagyunk, azért, hogy együtt tegyünk a közbiztonságért, egy jobb jövőért, és ezben mi segíteni szeretnénk, és segítjük is a hivatásos rendvédelmi szerveket, mint a rendőrség, tűzoltóság, közteressek, hát ebben segítünk, ahol tudunk.
2: Mi a tapasztalat, hogy ugye 18-ban, tehát most már 8 éve, hogy létrejöttek, megalakultak, mi a tapasztalat, hogy javult a közbiztonság, akár itt Angyalföldön?
3: Ezt így nagyon, szerintem nagyon nehéz és egyértelműen nem is lehet kimondani. Valamiben szerintem javultunk, valamiben meg még lehetne jobb és javítani rajta. Ez viszont nekünk az az álláspontunk, hogy csak egy együttes, közös összefogással lehetne. De ez is szerintem nézőpont kérdése, hogy közbiztonság, mi az, ami igazából nekünk fontos. Tehát ha úgy veszünk, egy 20 évvel ezelőtt egy lakosság, ha kiment, neki is más jelentett egy közbiztonság, mint manapság. Most valljuk be, olyanért is bejelentjük, hogy valaki hangoskodik az utcán, és már ezt is alátesszük, hogy nem megfelelő a közbiztonság.
2: Pedig azt gondolom azért nem azzal van összefüggésben, mert tehát lehet, hogy csak éppen jókedvében egy picit többet ivott, vagy ez abszolút nem veszélyes, csak mondjuk egy picit hát jókedve van, ugye?
3: Ez így van, vagy éppenséget csak valljuk be, egy foci meccsről mennek haza az emberek.
2: Igen, éppen tegnap Újpest Vasas, és ugye nyert az Újpest, igen. Hát nyilván ilyenkor azért előfordul, hogy a szurkolók egy picit a metróban, vagy a környező utcákban azért hangosabbak.
3: Igen, szerintem először is fogalmazzuk.
2: Pont Angyalföldet győzték le tegnap, igen.
3: Sajnálatos.
2: Igen,
3: igen. De azért én mindig azt mondjuk, hogy azért először is fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy közbiztonság, és hogy mit jelent számunkra, mert egy közbiztonság szerintünk, tehát főleg a lakosságnak is más jelent, mi is már, a rendvédelmi szervek is másképpen látják egy közbiztonságot. Én azt mondom, hogy szerintem, ha az én véleményemet kimondhatom, megmondom szintén, az én lányom 9 éves kora óta egyedül jár iskolába, és elengedem, tehát... Én azt mondom, hogy szerintem egész jó a közbiztonság. Lehet javítani rajta együttesen.
2: Mi az, amivel ön foglalkozik az egyesületen belül? Említette itt, amikor még adáson kívül voltunk és vártuk a bejelentkezést, de akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ha és amennyiben lehet.
3: Mindenképpen. Én elsősorban gyermek- és ifjúságvédelemmel, a prevenciós résszel, és tehát mindenképpen a toborzás, tehát a fiatalok az én, amivel foglalkozom. És itt, ha megengeded, meg is említeném, hogy, és a közbiztonság miatt is, hogyha ez felmerült, hogy a mi egyesületünk kidolgozott egy több mint egy éve működő komplex védelmi programot, pont emiatt, hogy a prevenció és a közbiztonság már egészen a bűnmegelőzés már egész óvodáskortól meg tudjuk előzni, hogy a legfőbb értékeket egy gyakorlatorientált, korspecifikus, interaktív módszerekkel, eszközökkel megtanítsuk a gyerekeknek, hogy egy biztonságos és felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban, a problémákat. Tehát ilyen témákat dolgozunk fel, mint drogprevenció, alkoholizmus, akkor, ami most nagyon-nagyon ugye a bántalmazás, nálunk a gyermekjogok és a felelősség, a kötelezettséget is megtanítjuk, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, és még sorolhatnám a védelem a térben, ami nagyon fontos, főleg most a mai világban. Tehát nekünk a közbiztonság itt kezdődik, hogy megelőzés, és nem akkor teszünk valamit, amikor már baj van, ha nem szeretnénk megelőzni a úgymond a baj.
2: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor mi ennek a módja, hol, hogyan tudja ezt megtenni?
3: A Katasztrofa és Polgár Egyesületnek a honlapján e-mailben vagy telefonszámot találnak és jelentkeznek, és várunk szeretettel már ifjú polgárőrként, akár felnőttként. Igazság szerint csak egy vizsga az egész, ami a legalapvetőbb feladatokat és kötelezettséget kell megtanulni, és bármikor lehet jönni, de közösségi szolgálatban 50 órásra is nagyon sok fiatal jelentkezik hozzá.
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye most kezdődik a tanév, és ugye jön a pályaválasztás sok fiatal számára, és nyilván az érettséginek ugye az egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat. Tehát ha mondjuk van egy 12-es gyerkőc, akkor dönthet úgy, hogy ide jön, és akkor kiállítják az 50 óráról az igazolást.
3: Ez így van, nagyon sok köré feladatotba nézhet bele, megengedjük, hogy tehát akár belemehetünk, jöhet velünk rendezvényekre, különböző rendvédelmi szervekkel, hajót, a tűzoltóságot, a rendőrség munkáját megismerheti, a közteresek munkáját megismerheti. Igazság szerint mi igyekszünk, ha akik hozzánk jönnek közösségi szolgálatra, hogy megtalálja neki megfelelőt az iránymutatás, hogy mit is szeretne a jövőben, és hát ha marad a rendvédelmnél, vagy csak nálunk polgárőrnek. Nagyon sok közösségi szolgálatos a végül nálunk maradt polgárőrnek.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, és akkor erőt, egészséget, vagy ugye, hogy mondják, szolgálunk és védünk, ugye ezt szokták mondani. Rendvédelmiseknél.
3: Inkább nyugodt szolgálatot, de köszönjük szépen.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: rien à faire au sale.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy ígértem önöknek, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni, Ruzsa Viktor vagyok, a Reiki-ről. Azt olvastam, mert megmondom őszintén, hogy én sem tudtam egész pontosan, hogy ez mit akar, hogy ez egy japán eredeti szó, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyér ráhelyezéssel csakrákon keresztül végeznek gyógyító tevékenységet. Mit is érdemes tudni erről pontosan? Miről is van szó?
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök mindenkit. Én Varga Szilárd vagyok, a Reiki Fénye Egyháznak a vezetője. Valóban a Reiki az egy japán eredetű energiagyógyász technika, aminek a lényege az, hogy kézrátétellel, vagy akár kézrátétel nélkül érintésmentesen energiát áramoltatunk. Ez az energia, ez az életenergia, ami a Reiki szóban benne is van, a Rei, az az élet, illetve a ki pedig az energia. Tehát így gyakorlatilag egy univerzális életenergiát csatornázunk le a folyamat során, és ezt az energiát áramoltatjuk.
3: És mennyi idő egy ilyen kezelés? Változó? Gondolom, hogy attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy fizikai állapotban van a páciens.
4: Igen, ez változó valóban. Én azt tapasztaltam, hogy akár 5-10 perc már elég lehet egy kezelésre, de természetesen azt tanítjuk, hogy 20 perc az a Reiki alapkezelésnél mondjuk egy ilyen alapidő. És onnantól kezdve akár 1 óra is lehet, tehát ilyen 20 perc és 1 óra között akár több. Ez teljesen rugalmasan kezelendő.
3: Kinek mit javasolnak, heti rendszerességgel, vagy 2-3 naponta, vagy ez is változó?
4: Én azt gondolom, hogy ez igazából a problémától függ. Akkor, amikor egy ilyen Reiki kezelést elvégzünk, akkor ez az energia, amit áramoltatunk, ez a delikvensnek, a kezelt félnek az energia testében gyűlik össze, és ott kifejti a hatását, akár 1-2 napon keresztül. Azt szoktuk mondani, hogy bár lehet akár minden nap, de legalább 1-2 napot, azt így akár lehet várni is azért, hogy kifejtse a megfelelő hatást egy-egy kezelés, és aztán csak utána ismételni. Viszont ha maga az egészségi állapot ezt nem indokolja, ha maga az energiaszint ezt nem indokolja, akkor egyáltalán nem szükséges a Reiki kezelés, akár még heti szinten sem, ahogy az ember jónak látja.
3: És milyen problémákra jelent ez megoldást? Tehát én például most már ugyan túl vagyok ezen az életszakaszon, de az iskoláim alatt én nagyon lámpalázas voltam, és izgultam a vizsgák miatt, pedig minden vizsgán sikeresen átmentem. Például arra lehet jó egy ilyen kezelés?
4: Nem a kezelés, hanem a Reiki önmagában az egész tanrendszer ad gyakorlatilag egy-egy mankót, vagy ad olyan gyakorlatot, amivel mi magunk tudjuk a saját lámpalázónkat kordában tartani. Így igen, ezek ilyen lelki eredetű gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, amiknek az elvégzése segít abban, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljunk.
3: Értem. Ha valakit érdekel ez a tevékenység, és szeretne csatlakozni önökhöz, hol találja önöket, hol tartják a foglalkozásaikat?
4: Reiki Fénye Egyháznak van egy weblapja, reikifénye.hu. Azon keresztül minden információt megtalálhat az érdeklődő. Gyakorlatilag többen foglalkozunk kezelésen kívül akár a tanok átadásával is. Én azt javaslom, hogy a weblapon legyenek kedvesek az érdeklődők körülnézni, mert hogy annyira összetett ez a kérdés, hogy egyszerű helység elég egy Reiki kezeléshez, tehát nem kell ezt gyakorlatilag még csak helyhez sem kötni.
2: Zene. sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink! Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallották, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on is. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a késő nyári szép időben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

hallsok még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok. Nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábaim.

0: Sziasztok!
1: Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értékelését követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor, a MET vezetője, elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A mai műsorban a szomszédos Romániába, Erdély legszebb részére, a Székelyföldre utazunk, ez Erdély legjelentősebb magyarok lakta vidéke. Tartsanak velem és ismerjék meg a Békás szorost, a Gyilkos tavat és Szovátát. Székelyföld a középkorban úgynevezett székekből állt, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék és Háromszék, illetve a Tordától délre fekvő Aranyosszék tartozik ide. A székely székeket az 1968-as közigazgatási átszervezés beolvasztották a román megyerendszerbe, így az egykori Marosszékből Maros megye, Udvarhely és Csíkszékből Hargita megye, Háromszékből pedig Kovászna megye lett. Székelyföld fő turisztikai vonzerejét az egyedülálló, más vidékeken elvétve látható székelykapuk, a történelmi műemlékekben gazdag városok, az 1800 méteres hegycsúcsok, ősi fenyvesek, csodás hegyi tavak, védett lápok és az itt élő székelyek híres vendégszeretete jelenti. Az ide látogató otthon érezheti magát, mert ha magyar, a Székelyföldön mindenütt anyanyelvén fogadják. A turisták egyik kedvenc területe Gyergyó, a fenyő hazája, a Székelyföld legzordabb éghajlata. A gyergyói medencét a Hargita északi lejtője, valamint a görgényi és gyergyói havasok zárják közre. A hegységben található természeti kincsek nagyon fontosak, mind gazdasági, mind turisztikai szempontból. Romániai viszonylatban a leggazdagabb ásványvíz lelőhely a gyergyói havasok, és ezek közül is Borszék a leghíresebb. A fürdőtelepen 15 borvízforrás található, melyek mindegyike más és más összetételű. Közös vonásuk a bőséges szénsavtartalom, a kálium, magnézium, nátrium sók oldott jelenléte. A borszéki víz fürdő és ivókúrák esetén egyaránt

0: hatásos gyógyvíznek számít. Hajdanán nem csak az egész országból, hanem Európa más részeiről is érkeztek ide a gyógyulni és pihenni vágyó betegek. Napjainkban Borszék már csak önmaga árnyéka, a romantikus hangulatú régi villák üresen állnak, az 1954-ben épült kezelőpavilont bezárták, a fürdőélet szinte teljesen megbénult. Borszék azonban nem csak a vízéről híres, hanem egy hőmérsékleti rekorder tartó is. A gyergyói havasokban a mérsékelt éghajlat sajátos hegyvidéki változatával találkozunk, a medencékben mérik a legalacsonyabb hőmérsékletet, a nyári időszakban pedig itt van a legmelegebb. Borszéken 1931-ben -34,8 fokot mutatott a hőmérő, 1936 nyarán pedig 36,6 Celsius fok volt. A hegyekben sokszor fújnak erős szelek, melyek nem ritkán hatalmas erdőket döntenek ki. Kárértük, hiszen a gyergyói havasok kietlen szikláin termett fenyő, ahova csak eljutott, mindig is nagy keresletnek örvendett, mert a helyi szóhasználat szerint inkább nyúlik, mint telik. Ez azt jelenti, hogy a meredek hegyoldalakról lefutó eső a fenyő kövekbe kapaszkodó gyökereinek csak kevés vizet tud biztosítani. Ha ráadásul még tömött is az erdő, a fák csak a hegyükön tudnak ágakat ereszteni, ez pedig hosszú, bogmentes deszkák hasítását teszi lehetővé. A régi emberek tisztelték és becsülték környezetüket, és nagy alapossággal kémlelték ki az élővilág titkát. Ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy valaha a fa kivágása előtt a favágó letérdelt előtte, kérlelve a fa szellemét, hogy bocsássa meg tettét, s cselekedetének valamennyi mozzanatát egy kioltott életnek kiáró tisztelet jellemezte. Hajdanán az újszülöttet is mindig megmutatták egy fiatal, életerős fenyőfának, és sors közösségre bízták vele, mondván, hogy úgy gyarapodjon testileg, lelkileg, mint a fenyő, amelyet a gyerek sorsmutatójaként figyeltek és tiszteltek. Ugyanakkor a székely ember udvarára nem ültetett fenyőt, mert hite szerint igazi hazájából kiszakítva a fenyőnek kínos az élete. Vékony nyúlánk fenyők maradványai meredeznek ki a gyilkos tó vízéből is. Talán önök közül is sokan jártak már e különleges hangulatú helyen. Ha még nem, rövidesen ide invitálom önöket, és megismerhetik a tó történetét is.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A történelmi Csík-Gyergyószék területén fekszik a keleti Kárpátokban a Hagymás-hegység. Ez a terület a Székelyföld talán legvarázslatosabb tájegysége. Meredek sziklafalak, mély szurdokvölgyek és gyönyörű fekvésű szorványtelepülések jellemzik e csodálatos havasi vidéket. Égben nyúló csúcsairól, magas hegyhátairól pazarkirátás nyílik a környék havasaira és völgyeire. A 480 négyzetkilométeres Hagymás-hegységet havasi legelőkkel és kaszálukkal tarkított fenyőerdők borítják. A hegyhátakat és völgyeket a szurdokvölgyek meredek mészkőfalainak gyír és alacsony növényzete teszi változatossá. A térség állatvilágában fontos szerepet játszik a barna medve, a farkas, a gímszarvas, a vaddisznó, a hiúz és az űz. Itt találjuk Erdély egyik legszebb torlasztavát, a Gyergyószent Miklóstól 24 kilométerre fekvő gyilkos tavat. A tó 1837 nyarán keletkezett, a gyilkos kő északnyugati lejtőjén felhalmozódott törmelékanyag lecsúszása következtében, mely a nagy esőzések hatására zúdult le és zárta el a völgyet, ahol több patak is egyesült. A Vereskő patak hordaléka sokszor rozsdavörösre színezte a tóvizét, innen a tó másik neve a Verestó. A népi névmagyarázat összefüggésbe hozta a vörös és a gyilkos jelzőket azzal a legendával, amely szerint az összeomló hegy maga alá temette a völgyben legelésző nyájat pásztorostól együtt, és a felszivárgó vér sokáig vörösre festette a tó vizét. A tó eredetiségét és varázsát a fenyőcsonkokkal teletűzdelt vízfelület adja. A vízből kilátszó csonkok a völgyet eredetileg borító fenyőerdő maradványai. Sajnos ez az elárasztott erdő napjainkban rohamosan pusztul. A fenyőcsonkok víz alatti részét kalciumkarbonátos, vasoxidos víz konzerválja, míg a víz feletti részét a fagyás, olvadás, a korhadás erősen megcsonkította. A századelei fényképeken még jól látszanak a vízből kiálló 3-5 méter magas facsonkok, amelyek napjainkban már alig érik el a 30-50 cm-es magasságot. A tó szépségét tovább emelik a fölé hajló mészkősziklák. Mérések alapján a tó évente 4,88 cm vastagságú hordalékkal töltődik fel, és ha emberi beavatkozás nem történik, akkor 2080-ra teljesen eltűnik, azaz feltöltődik. A gyilkos tavat elhagyva érünk be a Békás-patak völgyébe, a Békás-szorosba, ami a keleti Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdokvölgye. Nem sokára erről a csodálatos tájról hallhatnak itt a Világjáró magazinban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
2: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A nyár közelettével egyesek már eldöntötték, hova mennek idén nyaralni, míg mások még hezitálnak. Ne felejtsék, tart még játékunk, melynek során egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi, hurkadai utazást nyerhetnek. Hogyha szeretnének részt venni a játékban, és nyerni szeretnének, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. Ha a forróság és a távoli vidékek helyett inkább a hűs hegyvidék vonza Önöket, akkor látogassanak el a szomszédos Erdély, ahol 1800 méteres hegycsúcsok, ősi fenyvesek, védett lápok, csodálatos hegyi sziklák és tavak, valamint történelmi műemlékekben gazdag városok teszik emlékezetessé azon turisták utazását, akik a tengerpart helyett valami egészen másra és egyedire vágynak. A gyilkos túról, a gyergyúi havasokról és a gyógyhatású vízéről, híres borszékről már hallhattak, most irány az 5 km hosszú Békásszoros, amely a keleti Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdok völgye. A tényleges szorosnak három fő része van, a pokol kapuja, a pokol tornáca és a pokol torka. 200-300 méteres magas sziklafalaival ez Európa egyik természeti ritkassága és a hegymászók paradicsoma. Csak nem valamennyi szikla függőleges oldalával fordul a Békáspatak medre felé, ezáltal alkotva a magas falakat. A környező hegycsúcsok átlag 1300 méter magasak. A szoros legzordabb része a pokol tornáca. Az 1154 méteres oltárkő a Békásszoros legszembetűnőbb sziklatornya, jól elkülönül környezetétől, és az egész szurdokvölgy fölött uralkodik. Csúcsára a Békásszoros legszebb sziklamászó útjai vezetnek. Először a brassói alpinisták jutottak fel rá 1934-ben, ma három alpinista útvonal vezet a csúcsra. A szoros egyetlen ismert nagyobb barlangja a Hóvirág barlang, amelynek 28 méter hosszú és 26 méter széles termét 1973-ban diákok fedezték fel. Alját cseppkőmedencék borították, és szinte egymást érték a cseppkőoszlopok. Az egyik mellékjáratban barlangi medvecsontokat is találtak. A barlangot azonban a látogatók tönkretették, még mielőtt védetté nyilvánítása és lezárása megtörtént volna. A Békásszoros és a korábban említett gyilkos túl csak 1996-ban emelkedett nemzeti parkrangra.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi Rádió.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: A mai műsorban Erdélyben kalandozunk, a magas hegyek és sziklaszirtek után. Képzeletben ereszkedjünk le most egy mély súbányába, ám mielőtt ezt megtennénk, vágjunk át a Bucsin tetőn. Parajd és Gyergyószent Miklós között gyönyörű fenyvesekkel övezett út kapaszkodik a Bucsin tetőre. A hágó legmagasabb pontja 1287 méter, és bámulatos innen a kilátás. A Bucsinra vezető aszfaltút azonban évtizedekig nagyon megböjtöltette az autósokat és autóikat. 2005 nyaráig az útvonal szinte teljesen járhatatlan volt, és amikor az aszfaltozó munkagépek megjelentek, bizony ez felért egy para jelenséggel. Ma már sima úton lehet itt is autózni, és a sú igazi hazájában, Parajdon is. Itt bizony minden a só körül forog. A sóbányászat Erdélyben a római időkig nyúlik vissza, már akkor bányák működtek itt és Szovátán egyaránt. A székelyek 1562-ig szabadon használhatták a sót, majd a segesvári országgyűlés kimondta a só kitermelésének és árusításának állami monopóliummá tételét, ezért nem fogadták kitörő örömmel János Zsigmondot 1568-ban, parajdi látogatásakor. A harang alakú bányák 1780-ban nyíltak meg, ahová még falajtorján lehetett lejutni. Később, amikor a bányát már annyira mélyítették, bivajbőrmálhában ereszkedtek le, és a sút is ezzel hozták felszínre. A bivajbőr az egyetlen olyan állatbőr, amely ellenáll a sú bomlasztó hatásának. Az 1800-as évek végén már lúvontatású felvonó működött. Manapság buszok viszik a mélybe a turistákat és a gyógyulni vágyó asztmás betegeket, illetve egy nagyon hosszú falépcső sor vezet a parajdi súbánya mélyére, amely óriási, gigantikus méreteivel csúcsszezonban naponta több ezer látogatót vonz. A bánya belső tereiben játszótereket, pihenőhelyeket, pingpongozási, tollaslabdázási lehetőséget alakítottak ki, de van itt egy kápolna is, ahol istentiszteleteket és hangversenyeket is tartanak. A bányában egyébként ma is folyik a termelés, a sót 8 szinten, kamrákban robbantással fejtik, a legalsó bánya szint a bejárat alatt mintegy 280 méterrel fekszik.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró turisztikai magazin, az ön kedvenc rádiójában.
2: Nem csak Erdélyben és hazánkban, de Európa szerte is ismert, a Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre található, a Súvidék legnagyobb települése, a híres fürdő és üdülőhely Szobáta. A város sús tavairól és súszikláiról nevezetes, legnagyobb tava a medvetú, mely nevét a kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1870 és 80 körül alakult ki az itt található kaszáló beszakadása következtében, amit aztán feltöltöttek a rajta átfolyó patakok. A medvetú mellett még több kisebb, hasonló adottságokkal rendelkező tó is található itt, mint például a Fekete, a Zöld és a Veres tó. A medvetú a világ legnagyobb heliotermikus tava. Sótartalma a felszínen 100 g per liter, mélyebben 220-300 g per liter. Összehasonlításként mondom, hogy a tengervíz só koncentrációja mindössze 34 g per liter körül mozog. Mivel a tóvízének sótartalma igen magas, a fürdőzők könnyebben fennmaradnak a víz felszínén. A medvetú vízhőmérséklete a helioterm jelenség következtében strandidő szezonban általában 25-30 fok közötti, de a tavaszi nyitás előtt a víz hőmérséklete másfél méter mélyen elérheti a 38-40 Celsius fokot is. A tó kialakulásakor a legmelegebb rétegekben 80 fokot is mértek. A tó hőmérséklete azonban a beömlő víz és a fürdőzők miatt az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. A medvetú vizét a múlt század óta használják a meddőség gyógyítására, de ajánlják különböző reumatikus és gyulladásos betegségek kezelésére is. A tóban rejlő lehetőségekre először Sófalvi Íj és Lajos földbirtokos figyelt fel, aki 1900-ban hivatalosan megalapította Szobáta fürdőt. Ennek okán a medvetavat először Íj és tónak nevezték. Az 1902-es fürdőkalauz már Íj és féle medvetavat említ. Csak később, 1910 után hívták hivatalosan medvetónak. A fürdőélet a vasút kiépítése után lendült fel igazán. A tó mellé meleg fürdőt, sétányokat építettek, a telepet közművesítették, és egyre szaporodott a villág száma is. Kisebb-nagyobb megtorpanásokkal a fürdőtevékenység innentől kezdve folyamatosan bővült. 1932-ben már 110 villában 1600 szoba várta a gyógyulni vágyó vendégeket. Napjainkban Szobáta újabb felvirágozás kezdetén van, hiszen egy magyarországi szállodalánc megvásárolta a fürdőtelep több szállodáját is, valamint hosszú távra bérbe vette a medve és a mogyorósi tavakat. A szállodákat felújították, a tavak környezetét rendbe tették, megteremtve ezáltal a minőségi gyógyturizmus lehetőségét. Ha van kedvük és lehetőségük, mindenképpen látogassanak el nem csak Szobátára, a medvetúhoz, hanem Erdélybe is, például a Gyilkostúhoz, a Békerszoroshoz vagy Borszékre. Ezekről a csodálatos helyekről hallhattak a mai Világjáró magazinban. Ennyi volt a mai műsor, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk gondolatban?
3: Ki fogjuk próbálni simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos vagyok, és olyan rosszul érzem magam.
3: No, és mi a panasz?
2: Ja, hát így könnyű.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Háromszor drágábban vehetett az állam COVID-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közben beszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a Látvány csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számbevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az a támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükséges,

0: mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagy részt kimerítette a lehetőségeit. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este észak-nyugaton az érkező hideg front hatására észak-nyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: A felnőtt korukban megvakultak elemi rehabilitációját Magyarországon, Budapesten a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja végzi. A 3 hónapos tanfolyamon körülbelül 6-7-en vehetnek részt, évente tehát 18 embert tudnak megtanítani, újrakezdeni az életüket. Ez nyilvánvalóan kevés, hiszen egy évben ettől sokkal többen veszítik el a látásukat, és kényszerülnek arra, hogy a legelemibb dolgokat is újra megtanulják. Nemrégiben néhány volt vercshallgató tüntetést szervezett, mert veszélyben érzi az intézményt. De mit is jelent az, hogyha valaki felnőtt korban elveszti a látását? Mik azok a problémák, amikkel legelőször szembesül? És mi az, amit megtanulhat ezen a tanfolyamon, amely tehát 3 hónapig tart? Szigeti Szilárd a most indult tanfolyam egyik hallgatója.
5: Hogyan vesztetted a látásodat?
6: Nekem glaukómám van, zöld hájom. De mindig is 3 hónapos korom óta tudják, hogy valami baj van vele. És így a 18. szülinapomra kaptam egyébként, így, mert utána nem sokkal így nagyon leromlott. De én nem korlátozott előtte. De hát most már nagyon.
4: Szilárd, amikor megvakultál, mi volt a legelső probléma, amivel szembe kerültél?
6: Nem tudtam jönni-menni, nem tudtam csinálni a megszokott dolgaimat.
4: Mondjuk fölkeltél reggel, és mi volt az a kézzelfogható első dolog, amit szerettél volna megtenni, de nem tudtad?
6: Mondjuk kiválasztani magamnak egy pólót, és akkor nem láttam a színét, hogy nem volt túl egyszerű, szóval már az probléma volt. Reggelit készíteni magamnak az is probléma volt.
4: Legelőször ki tudott ebbe segíteni neked?
6: Anyukám, családom.
4: Iskolába jártál közben, vagy honnan szakított ki ez az új élethelyzet?
6: Hát nem az iskolával, így egy időben. Tehát megszűnt az iskola, utána a látásom is így elkezdett tönkre menni, és én akkor otthon voltam 1,5 évet utána.
4: Hogyan hallottál a Vercsről, a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjáról?
6: Tavaly akartam jönni ide a Vakodába, a szakmunkás suliba.
4: A Vakok Általános Iskolájáról van szó. Ott van szakmunkás oktatás, oda szerettél volna jelentkezni tavaly.
6: Föl is vettek, aztán mégse jöttem. Szeptemberben kezdtem volna, és akkor nem jöttem el, de közben nekem ott mondták, hogy áprilistól megtanulhatnék közlekedni. Hát mondom, hogy nekem arra nincs szükségem, mert itt tudom én. És akkor most így beláttam, hogy mégiscsak szükségem van rá.
4: Mondtam a fővezetőben, hogy nem könnyű ide bekerülni, hiszen körülbelül a 10%-át tudják a felnőtt korukban megvakult személyeknek rehabilitálni. Neked hogyan sikerült?
6: Nehezen, mert úgy volt, hogy először megtelt a tanfolyam, aztán valaki mégsem jött el.
4: Mi az, amit megtanultok itt? Mi mindent kell megtanulnia egy vakembernek, ami egy egészséges ember számára a világ legtermészetesebb dolga?
6: Mindent újra kell tanulni. Mosogatni, közlekedni, írni, olvasni. Hát újra kell tanulni az életet. Hát első héten megismertük így a legalábbis én így a helyet, ebédlőbe lemenni, mosdóba. Tehát itt bent közlekedtünk, és akkor most már így a bottal való közlekedést is tanulom tegnap óta.
4: Hogyan kell vakon mosogatni?
6: Nem olyan egyszerű, jobban kell figyelni mindenre. Tehát nem úgy, mint mondjuk látóként mosogatni, mert hogy nincs neki nagy jelentősége. De így annak is van.
4: Fogom a tányért, honnan tudom, hogy melyik és mennyire piszkor?
6: Megtapogatom. Belenyúlok.
4: Hogyan öntöm ki a mosogatószert a szivacsra, hiszen az például, ha jól emlékszem, nem ad hangot.
6: Megfogom a szivacsot, megtapizom és úgy rányomom a flakonból, de azt is meg kell tapizni, tehát nem olyan egyszerű az sem. Minden hosszabb ideig tart valahogy.
4: Maradjunk itt a konyhánál, például hogyan lehet főzni vakon és mit lehet elkészíteni vakon?
6: Múltkor főztem teát. Belenyúlok a kancsóba, és az, míg lóg az ujjam, addig

0: Engedem bele a vizet, tehát utána felrakjuk gázra. Na most azt meg megtapogatom fölötte, hogy hol meleg, és odarakom. Pihentem magamnak vajas kenyeret, itt ennyi volt idáig.
1: És ez hogy ment ez a kenyérkenés? Én ezt el nem tudom képzelni teljesen vakon.
0: Hát azt is totál tapogatva, tehát rárakom kenyérre, megfogom, hogy ott van, legalábbis én így csináltam, és akkor így elkezdem így húzkodni, tudod? De végig tapízva. Nehogy lehessen, vagy mit tudom.
1: Öltözködést hogyan csináljátok?
0: Öltözködés az úgy megy egyedül, és akkor így kijövök, és akkor mit tudom, megkérdezek valakit, hogy te milyen póló van rajtam, mondd már el nekem.
1: Mondtad, hogy írásolvasással is meg kell ismerkednetek, mármint természetesen a vakok pontírásával. Ez hogyan történik?
0: Először ilyen nagyban, mert hogy nem érzi az ember ugye egyből a pontot. Hát így annak, mit tudom, ilyen 6 pontos rendszer van.
1: És hogy megy a dolog neked?
0: Azt mondják, hogy jól megy, de én nehezen csinálom el. Agyam tudja, hogy szükségem van rá, de lelkem nem akarja.
1: Most ez csak a Brian-ra vonatkozik, vagy a többi?
0: Hát a botra főleg. Tehát persze Brian is benne van, úgy minden, ami vakos. Tudom, hogy szükségem van rá, de undorodok tőle, mert 19 éves vagyok. Nem biztos, hogy 19 évesen fehér bottal kéne tanulnom közlekedni.
1: És eddig nem érzed, hogy könnyebb lett az életed attól, hogy itt elég sok mindent megtanultál, és már nincs szükséged segítségre?
0: De talán igen, mert mondjuk, hogy teát akarok inni, akkor nem kell szólnom valakinek, hogy főzzél már nekem egy teát, hanem úgy meg tudom csinálni magamnak.
1: Találkoztál-e már olyannal, aki végzett ezen a tanfolyamon, vagy egyáltalában olyan vakemberrel, aki már túl van ezen a szakaszán az élet újra tanulásának, és már tudja önállóan vezetni az életét?
0: Igen, sok fiatallal visszajárnak ide ilyen Vercskrugra, vidékről is följönnek, egyedül nagyon jól közlekednek, épültek belőle.
1: És ők nekik mennyire sikerült rendbe hozni az életüket, mondjuk állást találni, vagy tanulni?
0: Hát úgy gondolom, hogy többsége tanul. Valamennyien dolgoznak is, de hát van, aki otthon van, szóval.
1: Te is azt mondtad, hogy abba hagytad az iskolát, amikor megvakultál, és egy másfél éves időszakot otthon töltöttél. Gondolkoztál azon, hogy újra kezded a tanulást?
0: Igen. Gondolkoztam rajta, de hát ez, ha nem tudok kimenni mondjuk otthonról kapunk kívülre, akkor hogy tudok elmenni iskolába, szóval. Úgyhogy nem egyszerű az sem. De hát most majd itt megtanulunk közlekedni, aztán utána már egyszerűbb lesz az élet. Le kellene érettségiznem első körben, aztán majd utána.
1: Mi az, ami érdekel?
0: Gyógypedagógia az nagyon, 14 éves korom óta.
1: Szerinted mikorra sikerül úgy egyenesbe hozni az életedet, hogy mondjuk egy érettségi már önálló látó leszel, tudsz egyedül közlekedni, és mondjuk fölvesznek egy egyetemre?
0: 3 év az érettségi. 2010-re biztos.
1: Említetted nekem azt, hogy működik itt egy ilyen klub is. Ebből én arra következtetek, hogy itt a vakok elemi rehabilitációs csoportja tulajdonképpen nem csak azzal foglalkozik, hogy fizikailag újra megtanítja élni a felnőtt korban látásukat vesztetteket, hanem itt valamilyen közösség is működik.
0: 2 hetente van ilyen Vercsklub, és oda szinte szerintem mindenki visszajár. Sokat adnak egymásnak ezek az emberek.
1: Miért járnak vissza?
0: Mert sokat kaptak, nagy barátságok köttettek itt, én szerintem úgy gondolom, hogy ez összetartja őket.
1: Ez, amiben sokat kaptak?
0: Életet, hogyha, vagy lehet, hogy ez így túl sok, de hát, életet szerintem, mert hogy újra tudnak élni.
1: Azelőtt, amíg nem kerültél ide, amíg rendesen láttál, mit gondoltál, hogyha megláttál az utcán egy vakember?
0: Segítettem neki, ha kellett.
1: És fölkészültél arra valamennyire lelkileg, hogy egyszer te is abban a helyzetbe kerülsz, hogy majd neked kell segíteni?
0: Nem. Erre nem lehet. Úgy élem meg még így, hogy megalázó, de hát majd biztos változni fog idővel.
1: Szerinted ez mitől tud változni? A megszokástól, vagy attól, hogy önállóbb leszel esetleg?
0: Talán megszokom, talán önállóbb leszek. Nyilván én is változok.
1: Gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz veled együtt. Tudtok egymásnak segíteni valamennyire?
0: Lehet jókat beszélgetni. Tudom én, elmegyünk együtt vacsorázni. Nyilván segítség megbeszélni így egy szintén zenésszel a problémádat.
1: Na most fölteszek egy kérdést, őszintén válaszolj rá, jól gondold meg. Melyik a nagyobb segítség a verstől neked? Az, hogy nem vagy egyedül, és van, aki lelkileg segít téged, vagy az, hogy megtanítják, hogy hogyan kell elmosogatni vakon?
0: Ez nehéz kérdés. Talán az nagyobb segítség, hogy megtanulok vakon mosogatni.
1: Hát én kívánom neked, hogy sikerüljön rendbe hozni az életedet, és bízom benne, hogy ha most még nehéz is, hogy valamikor eljutsz odáig, hogy te is iskolába járjál, kitanuld a gyógypedagógus szakmát, és egykor majd talán te is tudsz másoknak segíteni. Gondolom azért ez valamennyire vonz ez a cél.
0: Igen, mindenki.
2: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Nem vagy.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbi rádió.
1: Bajer Judit vezeti a közmédia új felügyelőtestületét. Nagyon gyenge a magyar diákok teljesítménye a PISA felmérés szerint. Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 6 taggal, Bajer Judit elnökletével kedden felállt a független közmédia testület, miután az országgyűlés

0: 159, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel egyharmada, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány másfél éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra és fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Dunamenti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió.
2: Hogy menjetek ki a busztába?

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 9-én köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. A Sumer-Héber eredetű név jelentése ember, valamint anyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát, valamint az egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékait könnyen félreérthetik. Becézése Ádámka, Ádi, Ádika és Ádus, jeles viselői Bálint Ádám énekes, Clark Ádám mérnök, Fási Ádám énekes showman, Kis Ádám humorista, Rajhuna Ádám, valamint Szirtes Ádám színészek, és ön, kedves Ádám. Ezen a napon köszöntjük még Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Péter, Szergius, Siringa, valamint Wulfia nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1312-vel kezdünk, szeptember 9-én 51 éves korában meghalt Ottó magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. A 16. század közepével folytatjuk, 1552. szeptember 9-én a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 9-én született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Folytassuk 1866-tal, ugyanis szeptember 9-én halt meg Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. A következő időpontunk pedig 1873. szeptember 9-e, Baden bei Wien-ben megszületett Max Reinhardt, osztrák színész és rendező, a Salzburgi Akárki című előadás, valamint a Szent Ivánéi Álom című film rendezője. Ugorjunk a 20. századra, 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán, színész. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Leghíresebb filmjei a Szegény legények, a Hideg napok és az Isten hozta őrnagyúr. Pontosan 20 évet ugrunk előre, 1951. szeptember 9-én született Tordas Ildikó olimpiai bajnok vívó. 1968-al folytatjuk, szeptember 9-én az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajó Chester Wade Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény egyébként 91 ezer tonnás és atommeghajtású. És végezetül 2003. szeptember 9-én 95 éves korában meghalt Tellerede atomfizikus, az atombomba atya. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
2: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. szeptember 9-e, szerda. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Evangélium Szent Lukács könyvéből 6. fejezet 20-tól a 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Elmélkedés. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan embercsoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi, emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel, és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír, vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de remény tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a népszerűségben, vagy az élvezetekben van, hanem abban, hogy az Atyához tartozhatunk. Add, hogy ne az emberek elismerése legyen számomra a cél, hanem a te mosolyod és örömöd. Erősíts meg, amikor a világ értékei csábítóbbá tűnnek, és adj bátorságot ahhoz, hogy a te tanításod szerint éljek. Hadd legyen szívem nyitott a szegénységre, az éhségre, a sírásra, mert veled még ezek is boldogsággá alakulnak át. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Szia, Bajusz!
6: Ahoj, poplacsek!
7: Guten Tag, faszikáj!
8: Dobr damzsej, ljubos!
9: Mi? Hé, hey, pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
6: Ugyan, miről énekelhetnénk?
7: Na nézd már a kis kakukkot!
5: Hát nem teljesen tök mindegy.
6: A disznóvágásról?
7: Vagy az arról, jó, hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését?
10: Hát te ezt nem értem.
7: Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról?
11: Mindegy!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forró vizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi rádió. Értünk szó.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!
2: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
3: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarin és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Kis bazsalikommal díszítjük.
2: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Magyarok adataival élhettek vissza a budapesti török intézetben. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Október 1-i hatállyal benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki 2020 óta állt az intézmény élén. A leköszönő vezető hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem politikai vagy személyes konfliktus, hanem emberi tényezők állnak, mivel több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta a feladatát a korábbi energiával ellátni. Brassói Sándor pályafutása során 12 oktatási miniszterrel dolgozott együtt, és a hivatali elnökségét pályája egyik legfontosabb, egyben legnehezebb időszak nevezte. Magyar állampolgárok személyes és üzleti adatait használhatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értékelését követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor, a MET vezetője, elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan

0: Hobby Rádió. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: UK. Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Kamu reklám.
2: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.